0: Fordítva. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. A KDNP szerint a kiskereskedelmi törvény javasolt módosítása a nagy multiknak kedvez, míg a magyar vállalkozások rosszul járnak vele. Rétvári Bence, az ellenzéki párt frakcióvezetője azt írta. A Tisza nemrég döntött arról, hogy kivezetik a banki díjstoppot, majd eltörlik a jelzáló kamatstoppot és a 3%-os KKV forgóeszközhitelt. Úgy fogalmazott, eddig jól jártak a bankok, a multik, a kereskedelmi láncok, csak a magyar emberek nem. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozást követően azt írta, a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A Suzuki vezetője budapesti útján Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is találkozott. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. Hangsúlyozta, a szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani.
1: Időjárás jelentés.
0: Csökken a felhőzet, pénteken a napos, gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: De van!
1: Egy óra múlva sárika az enyém lesz, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Hazai turné, naponta 260 percben, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, csak

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról, a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős minisztérium.

0: miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Azután döntenek a szanazugi és a város erdei szabastrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótlóbuszok szállítják az utasokat az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a Mávinform honlapján olvashatók.
1: Időjárás jelentés.
0: Csökken a felhőzet, pénteken a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik, hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
1: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Önök az Egészség magazin adását hallhatják itt a 99.8-on Körmend rádióján. Egyre többet hallunk mostanság a hírekben az elektromos rollerek térhódításáról, sajnos negatív jelentéstartalommal is. A két kerekűek veszélyes közlekedési járműnek számítanak, főleg a kiskorúak esetében bukós isak használata nélkül, de ezt a védőeszközt egyelőre nem írja elő kötelezően. Sőt, nincs igazán egységes szabályozás a jármű használatára sem. A Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Ringwald Zoltán gyermeksebész, traumatológus lesz a vendégünk, aki ebben a témában orvosi szempontból az egészségügyi kockázatokról beszél. A szervezet közösségi oldalán már nem először kampányt indított a gyermekek, fiatalok bukósisak használatát ösztönözve. Ennek okairól, a fejsérülések veszélyeiről és a szülők felelősségéről beszélgetek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főorvosával. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

Vendégünk a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Ingvald Zoltán gyermeksebész, traumatológus. A szervezet közösségi oldalán már nem először kampányt indított a gyermekek, fiatalok bukósisak használatát ösztönözve. Ennek okairól, a fejsérülések veszélyeiről és a szülők felelősségéről beszélgetek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főorvosával. De előtte egy friss tallózás az oldalukról, ahol folytatódik az e-roller balesetek adagyűjtése. A nyárról csak az évszak végeztével készítenek majd összesítést, de jöjjön a legutóbbi, ami a tavaszi 3 hónapot összegezte. Összesen 77 nap, tehát körülbelül 11 hét a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, ez alatt 58 gyermek és kamasz e-roller balesetét elemezték. A számok mögött pedig egyre jobban látszanak azok a mintázatok, amelyekről szerintük fontos beszélni. A sérülésekről. 65,5%-ban közúton következtek ezekbe, az esetek döntő többségében saját rollerrel és leggyakrabban nem autóval való ütközés miatt. A vezető baleseti mechanizmus, úthiba miatti esés az esetek 67%-ában ez szerepelt kiváltó okként. Ez nagyon fontos adat. Az e-rollerek kiskerekei ugyanis rendkívül érzékenyek kátyúra, sínre, patkahibára, rossz útburkolatra, akár kisebb útgyengességekre is. Ami kerékpárral még korrigálható, az e-rollernél könnyen bukást okozhat. Közben a sebesség sem gyermekjáték. Az ismert esetek közül 30 eset 10 és 20 km per óra között történt, 20 eset 25 és 50 km per óra között, és volt 50 km feletti sérülés is. Ez már olyan energia, ahol egy egyszerű esésből súlyos trauma lehet. A sérülések megoszlásáról is írt statisztikát az alapítvány. 44 esetben végtagsérülés, 20 esetben fejsérülés, 13 esetben hasi sérülés. A súlyos sérülések közt szerepelt koponyatörés, agyvérzés, agyzúzódás, koponyaűri vérzés, felkar, könyök, alkar és lábszártörések. Az esetek közel harmadában mentő szállította a gyermekeket kórházba, és van még egy nagyon fontos adat, a gyermekek több mint fele nem visel sisakot. Az adatok alapján a súlyos koponyaűri sérülések sisakot nem viselő gyermekeknél jelentek meg. De a történet nem csak a sisakról szól. A kamaszok agya természetes módon másképp működik, hamarabb vállalnak kockázatot, kevésbé érzik a veszély súlyát, erősebben keresik az intenzív élményeket, és könnyebben túlbecsülik a saját kontrolljukat. Közben az e-rollerek technikailag sokszor már közelebb állnak egy kis motorizált járműhöz, mint egy játékhoz. Ez a két dolog együtt nagyon veszélyes kombináció lehet. Nem a tiltás a cél, hanem annak felismerése, hogy ezek az eszközök valódi közlekedési eszközök, valódi sérülési energiával és valódi következményekkel. A sisak nem cikki, a koponyatörés az. Ez áll a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány bejegyzésében. A műsorban tehát az alapítvány vezetőjével dr. Ingvald Zoltánnal készült interjút hallhatják ma.

0: Vendégünk a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Ringwald Zoltán gyermeksebész, traumatológus. A szervezet közösségi oldalán már nem először kampányt indította a gyermekek, fiatalok bukósisak használatát ösztönözve. Ennek okairól, a fejsérülések veszélyeiről és a szülők felelősségéről beszélgetek a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főorvosával. Dr. Ringwald Zoltán gyermeksebésszel, traumatológus főorvossal, a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettek. Az apropót a beszélgetésünkhöz az alapítvány egy üzenete, a közösségi oldalon közzétett ismételt üzenete adja, mégpedig a sisak nem ciki, a koponyatörés az. Miért tartották fontosnak ezt az üzenetet ismételten hangsúlyosan közösségi oldalra tenni?
1: Azt gondoljuk, hogy ez az üzenet ez nagyon fontos. Azért azt el kell mondanunk, hogy azért ez nem a mi ötletünk, tehát évek óta több fórumon is, több gyereksebész, traumatológus, egyébként a rendőrség részéről is többször voltak kampányok arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos a ilyen sportoknál a megfelelő védmű felszerelés használata, de azt mondja az Európai Uniós vizsgálatok, azt mutatják, hogy azért most is olyan 30-40% között van a gyerekeknek a bukósisak viselési hajlandósága, és hát ugye mi gyerektraumatológus sebészként naponta találkozunk esetekkel, ahol olyan sérülés történik, olyan fejsérülés, ami azt gondoljuk, hogy ha megfelelő védő felszerelés használt volna a gyerek, akkor ezek elkerülhetőek lettek volna, illetve sokkal kevésbé súlyosak.

0: Dr. Vingold Zoltán gyermeksebész, traumatológus a magazin vendége, a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a gyermekek, fiatalok bukósisak használatának fontosságáról beszél. Szervezetük a közösségi oldalakon ennek tudatosítása érdekében kampányt is indított. Mondja, hogy a sisakviselési hajlandóság az ezt a számot a 30-35%-os közé teszik. Ez egyébként a gyermekek életkorával is változott, tehát a fiatalabb, kisebb gyermekek szívesebben viselik, mint aztán a kamaszodók?
1: Hát azt gondolom, hogy ez természetesen a korra jellemző. Azért a kisebb gyerekek jobban hallgatnak a szüleikre, többször vannak azért szülői felügyelet alatt, és így vélelmezhetően ezért is, de olyan 10 éves korig, olyan 40-45% között van Európa szinten a bukósisak viselési hajlandóság, de 11-14 éves kor között ez ilyen 10%-ra csökken le. Tehát valószínűleg a gyerekek cikinek érzik, nem jónak érzik, kényelmetlennek érzik a bukósisakot, és nem mérik föl ennek a kockázatát.
0: Ha már avatott szakemberrel beszélgetek a kockázatokról, akkor azért mondjuk el, hogy mi minden veszélye van egy koponyasérülésnek.
1: Ugye azt próbáljuk hangsúlyozni, hogy az eleséseket nem lehet megelőzni. Tehát nem tudunk olyan ügyesek lenni, hogy velünk aztán soha nem történik baj. Sajnos a bajok megtörténnek úgy is, hogy erre nem számítunk. És az a kérdés, hogy amikor a baj megtörtént, akkor erre megfelelően föl vagyunk-e készülve. Nem kell nagyon nagy sebességgel menni, hogy az ember nagyon beüthesse a fejét. Ettől, és ráadásul, hogy amikor biciklizünk, azért vannak más szereplők is a közlekedésben. Például most olyan gyereket kezelünk, akit egy autó ütötte, miközben biciklizett. Ilyenkor azért nagy energiák szabadulnak föl. A fejsüléseknél az a fontos, hogy nem is az, hogy most külsőleg milyen sérülés keletkezik, mert természetesen nagyon kellemetlen, meg esztétikai problémát okozhat, hogyha van egy arcsebünk, hogyha van egy olyan sebünk, ami mondjuk olyan heggel gyógyul, ami későbbiekben esztétikai problémát okoz. Az igazi probléma az az, hogy a koponyacsonton belül mi történik. És ott, hogyha ott vérzés van, olyan zúzódás van az agyállományban, vagy egyszerűen csak olyan a fehér állomány, ahol az adatok ugye haladnak át, ott van sérülés, az egy komoly problémát okozhat. Egyrészt természetesen életet is veszélyeztethet, de ezen kívül lehet, hogy túléli a gyermek ezeket a sérüléseket, de olyan maradandó károsodása lesz, olyan a gondolkodásban, minden a életben, olyan szövődményei, következményei lehetnek az ilyen sérüléseknek, hát amik elkerülhetőek. Tehát ez a lényeg, hogy azt gondoljuk, hogy egy viszonylag könnyen használható eszközzel ezek az élet hátralövő részének minőségét rontó sérülések, azok elkerülhetőnek lehetnének egyszerűen.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Vendégünk a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Ringwald Zoltán gyermeksebész, traumatológus. A szervezet közösségi oldalán kampányt indított a gyermekek, fiatalok bukós és a használatát ösztönözve. Ennek okairól, a fejsérülések veszélyeiről és a szülők felelősségéről beszélgetek a Hempál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főorvosával. Mondta, hogy a gyermekek szófogadási hajlandóságai, ugye ezt nagyon jól tudják a szülők, hogy a kor növekedtével csökken. Mit tanácsol orvosként, szülőként a kamaszodó gyermekek szüleinek, hogy tudnak igazán a gyermekeikre hatni? Mi lehet jó eszköz?
2: Szempontból is, vagy több részletből is lehetne megnézni. Az egyik az, hogy természetesen az nagyon fontos, hogy a szülő milyen példát mutat. Ugye a gyerekek azért mintakövetőek, tehát hogyha a szülők használ a bukósisakot, akkor ők is fogják használni. Ezt természetesnek érzik. Az is fontos dolog valószínű, hogy kora gyermekkorban ez egy szokássá váljon. Ezt érez a természetesnek, hogyha ilyen akár egy kis motorra ráül, világos, hogy nem nagy energia a szabadul föl, de mégis ez egy szokássá váljon, hogy amikor elindul ilyen helyre, akkor egy bukósisakot vesz fel. De ennek van egy kulturális része is. Az is igaz, hogy mondjuk Norvégiában 50%-os a bukósisak használati hajlandóság, Olaszországban meg 3. Tehát világos, hogy van egy társadalmi szokás is, és nekünk, mint azok, akik ebben mondjuk erre rálátnak ennek a kockázatára, felelősségünk van abban, hogy az egész társadalomban legyen egy elvárás azzal kapcsolatban, hogy a saját fejünket is természetesen, és a gyerekeink fejét is védjük. Szóval, hogy sok dolgunk van ezzel kapcsolatban, ezek részben szülői feladatok, de részben a egész társadalomnak a feladata. A másik fontos dolog, hogy azt figyeljük meg, most a generációk közötti tudástranszfer megváltozik. A kortárs csoportoknak a hatása a mai fiatalokra az nagyon erős. Tehát ha sikerülne ezt egy fontos dolognak, egy érdekes dolognak, egy nem ciki dolognak tartani, hogy bukósisakot hordunk, akkor valószínű ez a kortárs csoportokban is egy elfogadott, elvárt dolog lenne, és akkor használnák a

0: Dr. Ringwald Zoltán gyermeksebész traumatológus a magazin vendége, a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke a gyermekek, fiatalok bukósisak használatának fontosságáról beszél. Szervezetük a közösségi oldalakon ennek tudatosítása érdekében kampányt is indított.
1: Valószínűleg az is sokat segítene, akár tényleg a kortárs csoportok meggyőzésében, és én hiszem, hogy például a rádiós eszközök is jó eszközöknek bizonyulhatnak, hogyha ilyen értékes interjúkat tudunk közvetíteni, megsokszorozni az éterben, akkor például hallhatták ebben az interjúban is azt, hogy ez nem divatkérdés, hanem kockázati kérdés, és későbbi életminőségünk is múlhat rajta.
2: Ez így van, de csináljunk belőle akár divatkérdést is. Tehát lehet nagyon szép, nagyon kényelmes, nagyon jó bukósisakot venni. Persze fontos dolog, hogy megfelelő tanúsítványjal rendelkezzen, meg megfelelő méretű legyen, tehát az is fontos, hogy ez egy kényelmes legyen, jó legyen viselni, a gyereknek tessen, amit fölvesz, tehát hogy ezt lehet nagyon menőnek beállítani, és lehet az is. És hogyha valószínűleg akkor fiatalok sokat könnyebben fogadnák el, hogy ez egy fontos dolog.
1: Egyébként is tényleg mostanában egyre népszerűbb a gyermekek, fiatalok körében a testmozgáshoz, kikapcsolódáshoz a bicikli, és most már a rollerek is, szóval egyre több eszköz halad az utakon a gyermekek által is, úgyhogy ez tényleg egy fontos üzenet akkor, hogy sisak kell.
2: Így van, ezek fontos dolgok, illetve hát természetesen is igaz, ugye kapjuk is a kommenteket mi is a social médiában, hogy természetesen kell egy közlekedési kultúra, meg kell tanítani a gyerekeinket közlekedni, ezek mind nagyon fontos dolgok. De a védőfelszerelés az egy dolog abban, hogy megelőzzük a nagy bajokat. A gyerekek elesnek, megsérülnek. A kérdés az, hogy ezek milyen súlyúak ezek a sérülések, mennyire maradandóak.

0: Dr. Ringold Zoltán gyermeksebész, traumatológus a magazin vendége. A Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke a gyermekek, fiatalok bukós isak használatának fontosságáról beszél. Szervezetük a közösségi oldalakon ennek tudatosítása érdekében kampányt is indított.
1: Akkor igazából most azért is kampányolunk, hogy önöknek legalábbis ezen a téren, de egyáltalán legjobb lenne, ha minden téren kevesebb munkájuk lenne, ugye?
2: Hát úgy érzem, hogy nekünk mindig lesz munkánk. Azért elég sok gyermeket látunk el, mint sebészet, mint traumatológiai vonalon. De természetesen nekünk nagy öröm lenne, hogyha sokkal kevesebb sérült lenne, illetve amit mondtam, már igyekeztem hangsúlyozni, hogy jöjjenek be, legyen egy könnyű felsérülésük, megütik magukat, meggyógyulnak pár nap alatt, és boldogan távoznak. Az ne legyen, hogy nekik súlyos felsérülésük legyenek, intenzív osztályra kerüljenek, maradandó károsodásuk legyen, és ez elég jó statisztikák vannak arra, Európai Unió statisztikák például arra, hogy a súlyos felsérüléseknek a 70-80%-át meg lehet úszni akkor, hogyha megfelelő védőfelszerelés van.
1: Remélem, hogy célba talál ez a beszélgetés a hallgatóknál, szülőknél, gyermekeknél, akik hallják. Én még annyit szeretnék kérdezni, meglehetősen megilletődöttség is van bennem, hogy önnel beszélgetek, mert az első sebész szakember interjú alanyom ön, és tudom, hogy a szakmában a sebészet az a csúcsa a szakmai tudásnak. Az ön tapasztalata szerint mi a legfontosabb tulajdonsága egy sebész? Meg például önnek.
2: Hát először is nagyon köszönöm a kedves szavakat, azért ez így egy kicsit túlzás, nagyon sok, nagyon szép és nagyon nehéz orvosi szakma van. Nem gondolnám, hogy a sebészet az különlegesebb, mint bármelyik más, mindegyiknek megvan a szépsége és a nehézsége. Én ugye gyereksebész vagyok, de gyerektraumatológus, ez még a sebészeten belül is egy picit más irány, én csak gyerekeket operálok, gyerekeket gyógyítok. Az én szakmámnak a legszebb része a gyerekekkel való foglalkozás. Világos, én nagyon szeretek barkácsolni, a kézi munkákat csinálni, ezek nekem fontos dolgok, én ezeket szeretem csinálni, de hát a legfontosabb a gyerekekkel való kapcsolat, az egy feltöltődés, az egy fontos dolog, jó dolog, szeretem csinálni.
1: És gondolom, hogy a legjobb érzés, amikor sikerül segíteni, és a gyógyult gyermeket kiengedni a kezeik közül.
2: Igen, de a legjobb érzés az úton vezetni. Tehát, hogy az is persze nagyon fontos, hogy meggyógyuljanak, ez tényleg az a legfontosabb, hogy meggyógyuljanak, de az is fontos, hogy az út, amíg gyógyulnak, azt hogy tudjuk segíteni nekik. Mennyire tudjuk nyugodt környezetet biztosítani, mennyire tudjuk az ő korosztályoknak megfelelő szinten tájékoztatni, vezetni őket, érthetővé tenni azt, hogy mi történik velük. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos szempont.

0: Dr. Ringwald Zoltán gyermeksebész, traumatológus a magazin vendége, a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a gyermekek, fiatalok bukósisak használatának fontosságáról beszél. Szervezetük a közösségi oldalakon ennek tudatosítása érdekében kampányt is indított.
1: Tehát akkor tényleg az is egy fontos dolog, hogy ne csak néma elszenvedői legyenek a beavatkozásoknak, hanem az információ, tájékoztatás az sokat segíthet nekik is a traumát átélni vagy túlélni.
2: Abszolút. Én ebben hiszek, és ezt gondolom, a gyerekeknek ugyanúgy kell tudniuk, hogy mi történik velük, az miért történik, hogyan történik, miért fontosak ezek az események, amik velük történnek, illetve hát még egyébként még ez azokra a gyerekekre is igaz, akik nem tudnak verbálisan szóban beszélgetni velünk, de egy nem beszélő, egy-két éves gyereknél is fontos dolog az, hogy értse, mi történik vele. Világos, hogy a maga szintjén, nem latinul fogok vele beszélgetni természetesen, de hogy nagyon fontos dolog, hogy ő vezetve legyen azon az úton, ami az ő gyógyulásáig vezet. Tehát, hogy ezeket meg kell találni, ez nem egy könnyű feladat, de nagyon szép feladat, szeretjük ezt csinálni.
1: Nagyon szépen köszönöm Dr. Ringwald Zoltánnak ezt az interjút, és én szívesen keresem föl telefonon önt az alapítvány ügyeiben bizonyos időközönként, mert látom, hogy aktív a kommunikáció, pont ebből is látom már, hogy fontosnak tartják a betegeket tájékoztatni, a közösségi oldalukon is aktív a kommunikáció, tehát mindig lesz üzenet, amit jó, ha megsokszorozunk.
2: Nagyon köszönjük, és nagyon igyekszünk.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: És mi a helyzet Körmenden? Lássuk.
2: A városvezető közölte, az elmúlt időszakban több lakossági panasz érkezett a nagy sebességgel közlekedő rolleresek miatt, különösen a főtéren, a járdákon és a belvárosi utcákban. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint időnként 10-12 fős rolleres csoportok közlekednek a városközpontban, veszélyeztetve a gyalogosokat és a közlekedés többi résztvevőjét. Dr. Szabó Barna a kérdésről egyeztetett Balogh Gábor rendőr alezredessel, a körmendi rendőrkapitányság vezetőjével. A megbeszélésen arra kérte a rendőrséget, hogy a város frekventált pontjain, különösen a főtéren, az utcákon és a járdákon fokozott ellenőrzésekkel lépjenek fel a szabálytalan közlekedéssel szemben. Dr. Szabó Barna hangsúlyozta, hogy az elektromos rollerek használata országos szinten is egyre nagyobb kihívást jelent, ugyanakkor jelezte, az ősz folyamán várható jogszabályi változások rendezhetik a közlekedési eszközök használatát. Szabályait. Dr. Szabó Barna szerint a szülők felelőssége is kiemelt, mivel sok esetben 10 éves fiatalok használnak nagy teljesítményű, akár 50 kilométeres óránkénti sebességre képes elektromos rollereket. Hozzátette, felmerült annak lehetősége is, hogy a rendőrséggel vagy a körmendi kulturális központtal közösen közlekedésbiztonsági bemutatót és önkéntes roller használati képzést szervezzenek a fiatalok számára.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk, Irán elleni katonai csapásokkal válaszol az Egyesült Államok. További fejlesztésekről folytak tárgyalások a Suzuki globális elnökével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán elleni katonai csapásokkal válaszol az Egyesült Államok, ha jemeni húszik újabb támadásokat hajtanak végre a tengeri hajóforgalom ellen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra reagált, hogy a Teherán támogatását élvező húszi fegyveresek tegnap megtámadtak két szaudi hajót. Donald Trump közölte, egy újabb támadásért Iránt is felelőssé teszik, és Teheránnak, valamint a húsziknak is katonai válaszra kell számítaniuk. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. A KDNP szerint a kiskereskedelmi törvény javasolt módosítása a nagy multiknak kedvez, míg a magyar vállalkozások rosszul járnak vele. Rétvári Bence, az ellenzéki párt frakcióvezetője azt írta. A Tisza nemrég döntött arról, hogy kivezetik a banki díjstoppot, majd eltörlik a jelzálog kamatstoppot és a 3%-os KKV forgóeszközhitelt. Úgy fogalmazott, eddig jól jártak a bankok, a multik, a kereskedelmi láncok, csak a magyar emberek nem. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozást követően azt írta, a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon.

0: Suzuki vezetője budapesti útján Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is találkozott. Az erdő klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. Hangsúlyozta, a szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani.
1: Időjárás jelentés.
0: Csökken a felhőzet, pénteken a napos, gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is rá.

0: 99.8 Görmend FM.
1: Fény, az élet kék egén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból élek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról, a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Azután döntenek a szanazugi és a város erdei szabadstrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótlóbuszok szállítják az utasokat, az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a Mávinform honlapján olvasható.
0: Időjárás.

0: Jelentés.
1: Csökken a felhőzet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Asztória.

0: hazai turnét. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
3: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, két szekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: soknak.
1: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Turisztikai szövetséget alakítanak a balatoni városok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A projekt megvalósítása során 3500 milliárd forint felhasználásával indul el a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A bejelentés szerint régiónk vasúti közlekedésében is új időszak veszi kezdetét. Modern szerelvényeket kap a Budapest-Szombathely és a Budapest-Sopron vonal. Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi lehetővé a jövőben a Zala-Szentivári delta vágány, amelyet egy új megálló fog kiegészíteni. A tervek között szerepel még Vasvár-Nagykanizsa vonal hiányzó szakaszainak, valamint a Kőszeg-Szombathely vasútvonalnak a villamosítása is. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Galériák helyett ezúttal a Kőszegi utca ad otthont a képzőművészetnek Szombathelyen. Az Urban Party szervezői az alkotókat és műveiket szeretnék közelebb hozni a közönséghez. A látogatók személyesen is találkozhatnak a művészekkel a szombati forgatagban, mondta a rádiónknak Szalai Lilián festőművész.
3: Hatalmas öröm számunkra, hogy ilyen sok tehetséges művész és kézműves csatlakozott ez a programhoz. Fotoművészeken, a festőművészeken, az illusztrátorokon, a kerámiásokon át rengeteg kézműves. A gyerekektől egészen a felnőttekig mindenki meg fogja találni az utcán azt, ami számára érdekes lehet. Én azért tartom ezt fontosnak, ne csak kötött helyszíneken tudjunk találkozni a művészettel, hanem az utcán sokkal közelebb kerülhetünk az alkotókhoz is, valamint az alkotásokhoz is, megismerhetjük az inspirációt.
2: Folytatódnak a nyári útfelújítások Vasban. Továbbra is sokfelé zajlik útburkolat felújítása megyében. A 87-es számú főúton Szombathely és Táplán-Szentkereszt között csak félpályán lehet haladni, ezért az autósoknak torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-ason Vasvár közelében kátyúznak, a Rába hídvég felé tartókat időnként megállítják. Zajlik még a szombathelyi elkerülőn a Rumi úti csomópont átépítése, és komoly fennakadásokat okoz a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópont korszerűsítése is, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Közút. Gólyafiókát mentettek az acsádi idősek otthonából. Az idősek otthonának udvarán landolt egy repülni tanuló gólyafióka a Csádon. A madárra az intézmény egyik lakója vigyázott, amíg megérkezett a segítség. A gólyát végül a kőszegi Csernalkertbe szállították megfigyelésre, és egészségesnek bizonyul a nyár végén visszaengedik a természetbe, számolt be róla a vaol.hu. Lakossági jelzések miatt razziáztak a rendőrök Szombathelyen. Összehangolt közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a szombathelyi rendőrök a város turisztikailag frekventált területein. Az egységek a vasút és autóbusz állomás környékén is megjelentek. Az akciót azok a lakossági bejelentések indokolták, amelyek hangoskodó, feltehetően bódult emberekről szóltak. A rendőrök 8 személyt állítottak elő, velük szemben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás, közölte a Vármegyei Főkapitányság. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb

0: hiszen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Turisztikai szövetséget hoz létre Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros. Az öt város vezetője héten tartották az alakuló ülés Siófokon. A kezdeményezés célja, hogy a települések összehangolják érdekképviseletüket és közösen lépjenek fel a térség turisztikai fejlesztése érdekében. Az érintett városok együtt a Balaton vendég éjszakáinak jelentős részét adják, írja a veo.hu. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el.
1: Sporthírek.
0: Készen áll a pálya, alakul a hangulat a Hungaroringen. A pálya már teljes mértékben készen áll a hétvégi 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra, a Hungaroringen pedig már csütörtökön is szép számban vannak jelen a szurkolók. A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk, erős lökések az északnyugati északi szelet. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul a térségben.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: 99.8. Rap hangolva.
1: Yeah. Yeah. Yeah.

0: Mi magyarok.
1: Klasszikus magyar nóta. Ez a muzsika legalább 200 éve szól, és tölti el vigasszal, reménnyel, vagy éppen boldogsággal az arra fogékony szíveket. A 18. század végén a polgárosodó magyar társadalomnak igénye volt egy nemzeti szórakoztatási formára. Abban az időben alakult ki az olasz nápolyi dal, a lengyel polka, az orosz románc és a francia sanzon is. A magyar nóta a verbunkos és a bécsi klasszikus muzsika nyomán formálódott. Nem is olyan régen még szinte minden nyilvános helyen, színházak nép színműveiben, éttermekben, kocsmákban szálltak a nóta dallamai. Magyarul nem beszélő külföldiek is nagyszerűen mulattak cigányzenére, gyakran megtanulva dalaink szövegét. Manapság a pódiumok kedvelt műfaja, és az esküvők, vacsorák, baráti poharazgatások elmaradhatatlan része a nótázás. A jó prímás már a vendég pillantásából tudja, hogy melyik dallamot kezdje húzni. Azokból pedig több tízezer létezik. Kiváló zeneszerzők, így Egressy Béni, Szentirmai Elemér, Fráter Lóránt, Dankó Pista komponáltak, sokszor elismert irodalmárok, Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Tali Kálmán, Gárdonyi Géza, Ady Endre vagy éppen Tömörkény István soraira. Pósa Lajos Magyar vagyok című versére többen is írtak dallamot. A mű első strófája a műfaj egyik legszebb versszaka. Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem, magyar nótát dalolt a dajka felettem, magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. A Hungarikum Bizottság a klasszikus magyar nótát 2014-ben a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

majd a bűneink mind gyúlt harag kebletben, s elsült át villámaid dörgő fellegetben. Hányszor támadtam, fiam, szép hazám kebletre, s lettél magzatod miatt, magzatod, hangedre ad.

0: my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Azbeszt alapot hoznak létre az olladi kármentesítéshez. Rengeteg a holttestem a szárazság miatt a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Egyre nehezebb háziorvos találni megyénkben is, jelenleg 32 praxisban nincs állandó orvos, az ellátást helyettesítéssel oldják meg. Egy friss elemzés szerint 6 körzet már legalább 10 éve betöltetlen, írja a Baol. Pankaszon 2021, Őriszentpéteren és az egyik körmendi körzetben 2016, Egyházas Hollóson pedig 2015 óta nincs állandó háziorvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Azbeszt alapot hoznak létre az olladi kármentesítéshez. Új megoldás körvonalazódik a szombathelyi olladi plató azbeszt ügyében. A kormány bejelentette, hogy nem szállítják el a szennyezett kőzuzalékot, helyette az érintett útszakaszok leaszfaltozását támogatják. A kármentesítéshez egy 3 milliárd forintos országos azbeszt alapot hoznak létre, amelyből az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra. Felmond a Zelles Zsolt, a Sárvári fürdő stratégiai igazgatója. Kántes Zoltán ügyvezető távozása után a szakembernek kellett volna ellátnia a megbízott ügyvezetői teendőket. A nyugat.hu értesülései szerint azonban Zelles azonnali hatállyal távozott. A sárvári létesítményben nyomozás indult, miután kiderült, hogy tényleges munkavégzés nélkül vehetett fel fizetést egy személy. Az ügy következtében mondottak szerződést a korábbi ügyvezetővel. Nagy teljesítményű teleszkóppal kémlelhetjük az eget hegyhátsálon. A csillagvizsgálóban a Hold és a Vénusz bolygó kerül fókuszba szombaton este. Az eseményen a kettős csillagokat és a galaktikus ködöket is bemutatják az érdeklődőknek. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány programja a nyári égbolt látványosságaira hívja fel a figyelmet. Melléképületek égtek Csörökneken. Tűz volt tegnap délután. Az Arany János utcában két melléképület gyulladt ki. A lángok egy lakóház tetőszerkezetére és a szomszédos teraszra is átterjedtek. A tüzet a Szentgotthárdi, a Körmendi és a Szombathelyi Hivatásos, valamint a Magyar Laki Önkéntes Tűzoltók fékezték meg, adta hírül a Vasi Katasztrófavédelem. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Rengeteg a haltetem a szárazság miatt a Balatonnál. A Balaton

0: Fővilágát is megviseli a tartósan alacsony vízállás. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint június végéig több mint 2400 elpusztult állatot gyűjtöttek össze. A haltetemeket a tó 220 kilométeres partszakaszáról távolították el. A szakemberek úgy vélik, hogy az elhullások hátterében a betegségek mellett a környezeti hatások állhatnak. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előnyt biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra.
1: Sporthírek.
0: Elődöntős a magyar férfi válogatott. A magyar férfi kézilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddöntőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk, erős lökések az északnyugati északi szelet. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul a térségben.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Turisztikai szövetséget alakítanak a balatoni városok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A projekt megvalósítása során 3500 milliárd forint felhasználásával indul el a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A bejelentés szerint régiónk vasúti közlekedésében is új időszak veszi kezdetét. Modern szerelvényeket kap a Budapest-Szombathely és a Budapest-Sopron vonal. Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi lehetővé a jövőben a Zala-Szentibáni delta vágány, amelyet egy új megálló fog kiegészíteni. A tervek között szerepel még Vasvár-Nagykanizsa vonal hiányzó szakaszainak, valamint a Kőszeg-Szombathely vasútvonalnak a villamosítása is. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Galériák helyett ezúttal a Kőszegi utca ad otthont a képzőművészetnek Szombathelyen. Az Urban Party szervezői az alkotókat és műveiket szeretnék közelebb hozni a közönséghez. A látogatók személyesen is találkozhatnak a művészekkel a szombati forgatagban, mondta rádiónknak Szalai Lilián festőművész.
2: Hatalmas öröm számunkra, hogy ilyen sok tehetséges művész és kézműves csatlakozott ez a programhoz. Fotoművészeken, a festőművészeken, az illusztrátorokon, a kerámiásokon át, rengeteg kézműves a gyerekektől egészen a felnőttekig mindenki meg fogja találni az utcán azt, ami számára érdekes lehet. Én azért tartom ezt fontosnak, ne csak kötött helyszíneken tudjunk találkozni a művészettel, hanem az utcán sokkal közelebb kerülhetünk az alkotókhoz is, valamint az alkotásokhoz is, megismerhetjük az inspirációt.
1: Folytatódnak a nyári útfelújítások Vasban. Továbbra is sokfelé zajlik útburkolat felújítása megyében. A 87-es számú főúton Szombathely és Táplán-Szentkereszt között csak félpályán lehet haladni, ezért az autósoknak torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-ason Vasvár közelében kátyúznak, a Rába hídvég felé tartókat időnként megállítják. Zajlik még a Szombathelyi elkerülőn a Rumi úti csomópont átépítése, és komoly fennakadásokat okoz a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópont korszerűsítése is, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Közút. Gólyafiókát mentettek az acsádi idősek otthonából. Az idősek otthonának udvarán landolt egy repülni tanuló gólyafióka Acsádon. A madárra az intézmény egyik lakója vigyázott, amíg megérkezett a segítség. A gólyát végül a kőszegi Csernalkertbe szállították megfigyelésre, és egészségesnek bizonyul, a nyár végén visszaengedik a természetbe, számolt be róla a vaol.hu. Lakossági jelzések miatt razziáztak a rendőrök Szombathelyen. Összehangolt közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a szombathelyi rendőrök a város turisztikailag frekventált területein. Az egységek a vasút és autóbusz állomás környékén is megjelentek. Az akciót azok a lakossági bejelentések indokolták, amelyek hangoskodó, feltehetően bódult emberekről szóltak. A rendőrök 8 személyt állítottak elő, velük szemben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás, közölte a Vármegyei Főkapitányság. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben észak-keleten van optimális nedvesség a talajban. Turisztikai szövetséget hoz létre Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros. Az öt város vezetője héten tartották az alakuló ülés Siófokon. A kezdeményezés célja, hogy a települések összehangolják érdekképviseletüket és közösen lépjenek fel a térség turisztikai fejlesztése érdekében. Az érintett városok együtt a Balaton vendég éjszakáinak jelentős részét adják, írja a veo.hu. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat

0: és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el.
1: Sporthírek.
0: Készen áll a pálya, alakul a hangulat a Hungaroringen. A pálya már teljes mértékben készen áll a hétvégi 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra, a Hungaroringen pedig már csütörtökön is szép számban vannak jelen a szurkolók. A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk, erős lökések az északnyugati északi szelet. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul a térségben.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Bár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
4: Minden.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Lassan a nyár csúcspontjához érkezünk, de úgy tűnik a Muse Fun and Wellness Parkban még mindig egymást érik a programok. Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mivel várjátok most a vendégeket?
2: Igen, minden nap vannak animációs programok. A hét közepétől például minden nap lesz habparti a Tómedencénél. Délutánonként zenés fellépők teremtik meg a nyári hangulatot, és DJ Matteóval is sokszor találkozhattok majd a nyár folyamán, a medence partján, esténként pedig a Laterazzán.
1: A kertmoziról is egyre többet hallani.
2: Sajnos ez elmúlt három alkalmat az időjárás áthúzta, de igen, nagyon örülünk neki. Minden szerdán és szombaton este 8:30-tól vetítünk itt filmeket. Egy igazán mediterrán környezetben, fények, koktélok, popcorn, olyan hangulatot próbálunk teremteni, mintha az ember tényleg egy nyaraláson lenne.
1: És nem csak mozi lesz, hanem koncert is, igaz?
2: Így van. Július 30-án egy különleges koncerttel készülünk. Színpadra lép Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris. Vendégfellépőként pedig megérkezik hozzánk Kökény Lali. Ő fogja kiegészíteni ezt a csodás triót.
1: Hallottam, hogy minden héten más akcióval is készültek.
2: Pontosan. Szeretnénk, ha mindig lenne valami új, amiért érdemes visszatérni. Ezen a héten például minden családi belépő mellé egy ajándékpizzát adunk. Ezek az akciók mindig csak egy hétig érvényesek, ezért érdemes figyelni őket.
1: Ha valaki most hall bennünket, akkor hol tudja a legegyszerűbben megnézni az aktuális programokat?
2: A legjobb, ha felkeresik a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Ott minden héten közzé tesszük a programnaptárat, a heti akciókat, a koncerteket, a kertmozit és minden egyéb újdonságot. Mivel folyamatosan készülünk új élményekkel, mindig érdemes követni az oldalunkat.
1: Mit üzensz azoknak, akik még nem jártak nálatok ezen a nyáron?
2: Hát azt üzenném, hogy nem kell feltétlenül egy hosszú szabadság ahhoz, hogy az ember kikapcsolódjon. Néha egy nap is elég lehet. Nálunk egész nap élmények várják a családokat, a párokat és a baráti társaságokat. Fürdőzés, habparti, zene, finom olasz ételek, este kertmozi vagy koncert, és a folyamatosan zajló hazai és nemzetközi szauna versenyeink. Minden adott ahhoz, hogy egy napból egy igazi nyaralás legyen. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával.

praxisban nincs állandó orvos, az ellátást helyettesítéssel oldják meg. Egy friss elemzés szerint 6 körzet már legalább 10 éve betöltetlen, írja Vaol. Pankaszon 2021, Őri Szentpéteren és az egyik körmendi körzetben 2016, Egyházas Hollóson pedig 2015 óta nincs állandó házi orvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Új megoldás körvonalazódik a szombathelyi oladi plató azbeszt ügyében. A kormány bejelentette, hogy nem szállítják el a szennyezett kőzuzalékot, helyette az érintett utcakaszok leaszfaltozását támogatják. A kármentesítéshez egy 3 milliárd forintos országos azbeszt alapot hoznak létre, amelyből az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra. Felmond a Zelles Zsolt, a Sárvári Fürdő stratégiai igazgatója. Kántes Zoltán ügyvezető távozása után a szakembernek kellett volna ellátnia a megbízott ügyvezetői teendőket. A Nyugat.hu értesülései szerint azonban Zelles azonnali hatállyal távozott. A sárvári létesítményben nyomozás indult, miután kiderült, hogy tényleges munkavégzés nélkül váltett fel fizetést egy személy. Az ügy következtében bontottak szerződést a korábbi ügyvezetővel. Nagy teljesítményű teleszkóppal kémlelhetjük az eget hegyhátsálon. A csillagvizsgálóban a Hold és a Vénusz bolygó kerül fókuszba szombaton este. Az eseményen a kettős csillagokat és a galaktikus ködöket is bemutatják az érdeklődőknek. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány programja a nyári égbolt látványosságaira hívja fel a figyelmet. Melléképületek égtek Csörökneken. Tűz volt tegnap délután. Az Arany János utcában két melléképület gyulladt ki. A lángok egy lakóház tető szerkezetére és a szomszédos teraszra is átterjedtek. A tüzet a Szentgotthárdi, a Körmendi és a Szombathelyi Hivatásos, valamint a Magyar Laki Önkéntes Tűzoltók fékezték meg, adta hírül a Vasi Katasztrófa Védelem. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Rengeteg a haltetem a szárazság miatt a Balatonnál. A Balaton élővilágát is megviseli a tartósan alacsony vízállás. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint június végéig több mint 2400 elpusztult állatot gyűjtöttek össze. A haltetemeket a tó 220 kilométeres partszakaszáról távolították el. A szakemberek úgy vélik, hogy az elhullások hátterében a betegségek mellett a környezeti hatások állhatnak. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előnyt biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét.

0: Ilyen magas számra 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra.
1: Sporthírek.
0: Elődöntős a magyar férfi válogatott. A magyar férfi kézilabda válogatott 16-11-re elnyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddöntőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk, erős lökések az északnyugati északi szelet. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul a térségben.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

indulnak a programok a hétvégén Kapolcson a Művészetek Völgyében, ahol mától egészen jövő vasárnapig érdemes lesz tenni egy jó kis sétát, vagy részt venni valamelyik programon. 5 év kihagyás után újra megnyílik idén az egyik legkülönlegesebb helyszín, ez a klastrom. A romok között idén nem csak zene, hanem kortárs művészet és fényinstallációk is életre kelnek. A klastrom a vizuális élményekre épít, fényfestések, különleges térélmények, installációk várják a látogatókat éjszaka is. A helyszín különleges zenei programokat is ígér, ott lesz például Déva, Vecsei, Hámiklós, vagy éppen Temesi Blanka és Megszól is.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva. Tell me, do you ever feel like you're living in a broken record? And all your thoughts are spinning on repeat.

0: Mimi Webb a Város Rádiójában a 99.8-on, ahol a hétvégi időjárás előrejelzést fogjuk hozni mindjárt részletesen. Péntek van, ilyenkor szoktuk ezt megtenni, és ez ma sem lesz másként. Előrejáróban annyit, hogy egyelőre az évszakhoz képest hűvösebb időben lesz részünk, vasárnap nagyobb eső is jöhet, aztán a jövő hét elején egy nagyon gyors felmelegedés kezdődik, hogy vajon fölénk húzódik-e megint egy hőkupola, ezt is eláruljuk Pétervári Tiborral nem sokára.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Bár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Veréb Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanj gyerekbe az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Július 25-én szombaton a Cseó Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Csáó poharakkal!
4: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
1: Reklámot hallottak! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: fokos felmelegedést látok a jövő heti modellekben, reméljük, hogy ezt meg tudja majd erősíteni nekünk Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője is, aki itt van már a vonalban. Szia! Az előttünk álló hétvége az nem tűnik valami kellemesnek, illetve nem lesz annyira meleg, mint az átlagos, viszont talán a jövő hét meghozza a strandidőt, így lesz.
1: Szervusz Balázs, igen, így van. Először még azért hűvösebb léghullámok érkeznek a hétvégén is nyugat, észak-nyugat felől fölénk. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, de ez is azért elég bizonytalan, sajnos, hogy csapadék sem volt eléggé sok, de valamivel több látszik vasárnapra. Addig azért a hét elejéig, jövő hét elejéig ilyen 25-26 fok környéki maximumok lesznek, aztán inkább utána egy anticiklon kell felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még igen bizonytalan, hogy milyen tartományban meg meddig tart, de mindenképp strandidő alakul ki, 30 fok körüli értékekkel, már hétfő kettől is, és hát száraz levegő lesz ismét fölöttünk. A mai állás szerint ilyen augusztus 3-4-ig bőségesen kitarthat emelkedő hőmérséklet mellett, ott látszik majd az, hogy esetleg visszacsökken a hőmérséklet, érkezik csapadék is. Tehát ez még a bizonytalansága, tehát messze is vagyunk még augusztus 4-től, most ez a legfontosabb, hogy még ezek a frissebb napok tartanak, legalább a hét végéig, jövő hét elejéig, mert azért ugye az éjszakák azért 10-13 fok között mozogtak, 15 fok is előfordult ugyan, de frissek voltak, felfrissült a levegő. A napi középhőmérsékletek is most már 5-6 napja olyan 20 fok körül alakulnak, ami a teljesen régi, normál júliusi átlaghőmérséklet felel meg, nem a 25 fok feletti. Ugye azért, ami már a sárga tartomány nálunk, a 27 fok feletti a narancssárga, azok azért elmúltak már 5 napja, vissza is ment a havi középhőmérséklet. Hát itt a szombathelyi állomáson éppen 22,5-ön van, nem alacsony, de nem is egy extrém érték, de magasabb az átlagnál. Én emlékszem, mikor a 80-as években, 83-ban volt először ilyen 22-7-es július havi középhőmérsékletbe, hát az azért nem most volt, de mindenki hüledezett, még jobban, mint most, hát nyilván becsapott egy teljesen más váratlan fordulat, és hát azóta azért ezek több nagyobb számban fordultak elő, de nem tudom, meg lehet ezt szokni, főleg a fiatal generáció, ami ebben nőtt bele, szerintem már alkalmazkodott hozzá, az én 50-60-as korosztályomnak, meg az idősebbeknek nehezebb, tehát az ők is átéltek melegebb nyarakat, csak nem ilyen sűrűn.
0: Vasárnap délutáni vagy esti változást, ez mi fogja okozni? Hidegfront érkezik, vagy csak egy csapadékzónára van esély? Szóval mi ez, ami ott jön?
1: Inkább hidegfront, igen. Van még ez az észak-európai hidegörvény, a skandináv félsziget és a brit szigetek között mozog általában a középpontja, és időről időre juttat hűvös levegőt ide a térségbe. Most már lassan egy hete, és hát ennek köszönhető volt ez a felfrissülés, viszont ezzel sem jött sok csapadék. Ugye ezek a légmozgások általában észak-nyugatról átbuknak az Alpokon, ott helyel közel jelentősebb csapadékot is okoznak, pont az Alpoknak a felhajtó ereje miatt. Mi pedig ettől délre vagyunk, inkább a leszálló ágba tartozunk, úgyhogy csak lokálisan fordulnak elő komolyabb csapadékok, sokat nem nőtt a csapadék összeg. Állandóan száraz a levegő, és sokszor fújdogál a szél, tehát továbbra is azt mondom, hogy párolgások, amit mérünk is, elég magasak, aggasztó, és hát amikor jön majd ez a reméljük nem hosszú ideig tartó meleg periódus, ez még tovább fokozódik. Én elsősorban itt a kukoricára gondolok, ami egész Vas megyében ezért nem rosszul néz ki. Egész szép csöveket is látni, de mikor majd a víz fogy, a levele bezsugorodik, és hát azért a szemek is kezdenek besülni. Hát ott azért ebbek árok fognak lenni. Itt hirtelen egy ilyen 34 mm oldaná meg a problémát pár napon belül, tehát erre azért nincs kilátás. A vasárnapi csapadék az lehet területi átlagban is egy 5-10 mm, de hát azért azért gyorsan el is fog párolni az utána következő meleg napokon. Nem elég gyorsan fog bekövetkezni, hirtelen délről délnyugatról megtölti az anticiklon a meleg levegő. Gyakorlatilag ez a hőkupolás helyzetnek megfelelő állapot lesz, úgyhogy gyorsan ezek akár 35 fok fölé is mehetnek, és éjszaka pedig ezek a 20 fok körüli értékek. A szélcsendes időszakokban azért most már július végén jóval a napforduló után azért hosszabbodnak az éjszakák, tehát amikor nincs szél, gyorsabban hűl a levegő és hosszabb az éjszaka, tehát van felfrissülés, inkább éjfél után érezhető ez. De mondom, erre inkább majd csak a jövő hét első napjaitól, inkább kedszerdától lehet számítani, de akkor elég gyorsan következik be.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Perkság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Cseo poharakkal!
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketapont, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanj nyerekbe az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Turisztikai szövetséget alakítanak.

0: szombat helyi Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi lehetővé a jövőben a Zala-Szentivári delta vágány, amelyet egy új megálló fog kiegészíteni. A tervek között szerepel még Vasvár-Nagykanizsa vonal hiányzó szakaszainak, valamint a Kőszeg-Szombathely vasútvonalnak a villamosítása is. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Galériák helyett ezúttal a Kőszegi utca ad otthont a képzőművészetnek Szombathelyen. Az Urbán Parti szervezői az alkotókat és műveiket szeretnék közelebb hozni a közönséghez. A látogatók személyesen is találkozhatnak a művészekkel a szombati forgatagban, mondta a rádiónknak Szalai Lilián festőművész.
1: Hatalmas öröm számunkra, hogy ilyen sok tehetséges művész és kézműves csatlakozott le ez a programhoz. Fotoművészeken, a festőművészeken, az illusztrátorokon, a kerámiásokon át rengeteg kézműves. A gyerekektől egészen a felnőttekig mindenki meg fogja találni az utcán azt, ami számára érdekes lehet. Én azért tartom ezt fontosnak, ne csak kötött helyszíneken tudjunk találkozni a művészettel, hanem az utcán sokkal közelebb kerülhetünk az alkotókhoz is, valamint az alkotásokhoz is, megismerhetjük az inspirációt.
0: Folytatódnak a nyári útfelújítások Vasban. Továbbra is sokfelé zajlik útburkolat felújítása megyében. A 87-es számú főúton Szombathely és Táplán-Szentkereszt között csak félpályán lehet haladni, ezért az autósoknak torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-ason Vasvár közelében kátyúznak, a Rába hídvég felé tartókat időnként megállítják. Zajlik még a szombathelyi elkerülőn a Rumi úti csomópont átépítése, és komoly fennakadásokat okoz a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópont korszerűsítése is, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Közút. Gólyafiókát mentettek az acsádi idősek otthonából. Az idősek otthonának udvarán landolt egy repülni tanuló gólyafióka Acsádon. A madárra az intézmény egyik lakója vigyázott, amíg megérkezett a segítség. A gólyát végül a kőszegi Csernalkertbe szállították megfigyelésre, és egészségesnek bizonyul a nyár végén visszaengedik a természetbe, számolt be róla a vaol.hu. Lakossági jelzések miatt razziáztak a rendőrök Szombathelyen. Összehangolt közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a szombathelyi rendőrök a város turisztikailag frekventált területein. Az egységek a vasút és autóbusz állomás környékén is megjelentek. Az akciót azok a lakossági bejelentések indokolták, amelyek hangoskodó, feltehetően bódult emberekről szóltak. A rendőrök 8 személyt állítottak elő, velük szemben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás, közölte a vármegyei főkapitányság. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Turisztikai szövetséget hoz létre Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros. Az öt város vezetője héten tartották az alakuló ülés Siófokon. A kezdeményezés célja, hogy a települések összehangolják érdekképviseletüket és közösen lépjenek fel a térség turisztikai fejlesztése érdekében. Az érintett városok együtt a Balaton vendég éjszakáinak jelentős részét adják, írja a veo.hu. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el.
2: Sporthírek.
0: Készen áll a pálya, alakul a hangulat a Hungaroringen. A pálya már teljes mértékben készen áll a hétvégi 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra, a Hungaroringen pedig már csütörtökön is szép számban vannak jelen a szurkolók. A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk, erős lökések az északnyugati északi szelet. A legmagasabb hőmérséklet

0: 24 fok körül alakul a térségben.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

luxus lakótornyot épít Miami szívében, Kygo. A Palm Tree Residence nem csak prémium apartmanokat kínál majd, hanem egy komplett fesztivális életstílus élményt is. Az 500 lakásos torony mögött az eredetileg norvég Kygo, vagyis Kygo is menedzsere áll. A különlegessége az, hogy a lakók automatikusan bekerülnek az exkluzív világba, azaz VIP jegyek, különleges klubesemények és saját zenei helyszínek várják majd őket az épületben. A szakértők szerint ez már jóval több egy klasszikus luxus ingatlannál. Az autó és divatmárkák után most a zenei brendek kezdenek megjelenni a piacon, és itt már nem csak a dizájn, hanem az életérzés is számít. Miami pedig tökéletes helyszín lehet az ilyen és ehhez hasonló lakótornyoknak. I

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: ez a körmendefám. Lezárul egy korszak, búcsút inthetünk ugyanis a papíralapú személy igazolványnak. Augusztus 3-án járnak le végleg a régi lapozgatós, puha vagy kemény fedeles, mert hogy ilyen is van még, határidő nélküli darabok. Arra figyelmeztetsz a hatóság, hogy az érintettek külön értesítést nem fognak erről kapni, úgyhogy mindenképpen érdemes ellenőrizni az okmányokat, ha van még valakinél a családban ilyen régi fajta. Akinek pedig csak is ilyen van, azoknak új e-személyt kell igényelniük a kormányablakokban. A 70 év felettiek számára ez teljesen ingyenes.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
1: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Sometimes.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Kulturális térré alakul a belváros szombatján holnap. A Kőszegi utcában és a környékén rendezik meg az Urbán Part 2001 utcazenei képzőművészeti bemutatós kiállításos alkotóműhelyes fesztivál lesz gasztronómiai különlegességekkel. Ezek is várják majd a résztvevőket. A szombati belvárosi forgatagon teljesen ingyenesen lehet részt venni, mondta az eseményt megelőző sajtótájékoztatón Horváth Zoltán, a szombathelyi Agora Savaria Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
2: Illetünk az Agora falai közül, olyan helyszín próbáljuk belakni, művészettel, kultúrával, közösségi élménnyel megtölteni, ami egyébként a hétköznapi életben közlekedés szinterét szolgálja. Nagyon izgalmas program vár a szombathelyekre, hiszen egy pezsgő, élettel teli várost töltünk meg, ahol a találkozási lehetőségek, a kapcsolódási lehetőségek és a kultúra ér össze.
1: Mától rendezik meg első ízben a Szent Kult Fesztivált Vasváron. Az esemény sorozat fellépőit úgy válogatták össze, hogy a zenei világuk abszolút illeszkedjen a különleges helyszín hangulatához. A Szentkuti kápolna környékén zajló ingyenes koncertekkel a Vasi Hegyhát turisztikai kínálatát szeretnék színesíteni. Tudtuk meg Nagy Krisztina szervezőtől.
3: 2024-ben indult el a Szentkuti színpadnál, akkor még egy-egy napos koncertek voltak. Idén azt gondoltuk ki, hogy legyen egy háromnapos koncert sorozat természetközeli erdő melletti szakráris helyszín. Koncertek mellett is érdemes ellátogatni, kirándulni, túrázni. Olyan előadókat és művészeket szólítottunk meg, akik illeszkednek a helyszín szellemiségéhez.
1: A Budapest Bár is fellép majd a Vasvári Szentkút színpadon, méghozzá a vasárnap este folyamán a formáció vezetőjével, holnap délelőtt a Kistérségi Magazinban, a Délvasi Barangolóban 9 óra után lehet majd hallani egy beszélgetést.

0: 98. Jövendefem. A nap slágere.
1: Ahogy az várható volt, jött egy nyári sláger Calvin Harris-től, az ír énekes dalszerző jazzy oldalán írta ki magából a legújabb szerzeményt, az a Satisfy. A skót lemezlovas idén Guinness rekordot döntött, amikor Brazíliában több mint 1,5 millió ember előtt játszott. Nem sokára pedig folytatja a világ első két heti rezidenciáját az egyik híres klubban Ibizán, elindítva 5. sikeres szezonját a szigeten. Ezen kívül Las Vegasban is visszatérő rezidens marad, valamint számtalan világ körüli fellépés meghívása is van. Jelenleg amúgy ő a 18. leghallgatottabb előadó a Spotify-on. Az énekes Jazzy pedig Dublinból származik, és bár kevesebb, mint 5 éve aktív, több platina lemezzel is büszkélkedhet már.

0: just wanna die.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Rengeteg a holtetem a szárazság miatt a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Egyre nehezebb háziorvos találni megyénkben is, jelenleg 32 praxisban, nincs állandó orvos, az ellátást helyettesítéssel oldják meg. Egy

0: kőzuzalékot, helyette az érintett útszakaszok leaszfaltozását támogatják. A kármentesítéshez egy 3 milliárd forintos országos aszbeszt alapot hoznak létre, amelyből az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra. Felmond a Zelles Zsolt, a Sárvári Fürdő stratégiai igazgatója. Kántes Zoltán ügyvezető távozása után a szakembernek kellett volna ellátnia a megbízott ügyvezetői teendőket. A Nyugat.hu értesülései szerint azonban Zelles azonnali hatállyal távozott. A sárvári létesítményben nyomozás indult, miután kiderült, hogy tényleges munkavégzés nélkül váltott fel fizetést egy személy. Az ügy következtében bontottak szerződést a korábbi ügyvezetővel. Nagy teljesítményű teleszkóppal kémlelhetjük az eget hegyhátsálon. A csillagvizsgálóban a Hold és a Vénusz bolygó kerül fókuszba szombaton este. Az eseményen a kettős csillagokat és a galaktikus ködöket is bemutatják az érdeklődőknek. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány programja a nyári égbolt látványosságaira hívja fel a figyelmet. Melléképületek égtek Csörökneken. Tűz volt tegnap délután. Az Arany János utcában két melléképület gyulladt ki. A lángok egy lakóház tetőszerkezetére és a szomszédos teraszra is átterjedtek. A tüzet a Szentgotthárdi, a Körmendi és a Szombathelyi Hivatásos, valamint a Magyar Laki Önkéntes Tűzoltók fékezték meg, adta hírül a Vasi Katasztrófa Védelem. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Rengeteg a haltetem a szárazság miatt a Balatonnál. A Balaton élővilágát is megviseli a tartósan alacsony vízállás. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint június végéig több mint 2400 elpusztult állatot gyűjtöttek össze. A haltetemeket a tó 220 kilométeres partszakaszáról távolították el. A szakemberek úgy vélik, hogy az elhullások hátterében a betegségek mellett a környezeti hatások állhatnak. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előnyt biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra.
1: Sporthírek.
0: Elődöntős a magyar férfi válogatott. A magyar férfi kézilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő

0: csütörtöki negyeddöntőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a négy között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk, erős lökések az északnyugati északi szelet. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul a térségben.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

visszanyúl a gyökereihez vadonatúj albumán Shania Twain. A friss korong július végén jön majd, és az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. Na nem ez első ízlítője megérkezett közben Dirty Rosie címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta saját zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatal korára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. A célja most nem egy újabb látványos pop produkció, hanem egy szinte személyes zenei utazás. Shania Twain a nyáron Harry Styles oldalán is színpadra lép majd Londonban a Wembley Stadion koncertjeiben.

0: mondják a meteorológusok, hogy az augusztus indulhat majd hőhullámmal, addig marad a kicsivel változékonyabb idő. A jövő hét elején érkező hidegfront hatására a melegedés átmenetileg megtorpan, ezt követően azonban ismét jöhet majd egy komolyabb kánikulai időszak. A balatonátúszás is megint el kellett halasztani, augusztus 1-e az új időpontja. Arra hivatkoztak, hogy egyre hűvösebb a víz, most már 22 fok alá is megy időnként Siófok térségében, szóval nem biztos, hogy a legjobb választás valóban ez a mostani hétvége lenne a Balaton átúszásra. Addig pedig a jövő hét közepéig jöhetnek majd többször is viharok a tó környékén, ezért is jó tudni, hogy már alkalmazással is kérhetünk segítséget a Balatonon. Elindult ugyanis egy kampány a biztonságos nyaralásért, Balaton Help címmel. Ez egy ingyenes alkalmazás, amelyen keresztül a vízen vagy a parton tartózkodók egyetlen gombnyomással kérhetnek segítséget. A rendszer automatikusan továbbítja a pontos helyadatokat a vízimentőknek. A nyár folyamán több balatoni strandon is segítenek egyébként az érdeklődőknek az applikáció telepítésében és beállításában. Most hétvégén elsősorban a déli parton, augusztustól pedig az északi part számos strandján lehet találkozni a vörös keresztes önkéntesekkel.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Bár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Reklámot hallottak.
1: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
5: Let me tell you.

0: baj.
1: Mozi ajánló.
2: A Vajana és az Odüsszeia, ez a két kalandos film az, amire érdemes lesz beülni itt Körmenden. Mind a kettő megy holnap, majd 16:30 és 19 órai kezdettel, de ma fél héttől is meg lehet nézni az Odüsszeiát itt a Sinkovics Imre Filmszínházban, ahol a minyonok és szörnyek ugyancsak látható, erre az animációs alkotásra ma 4-kor, holnap pedig 14:30-kor lehet beülni. Jó szórakozást!

0: Duplájó, ahol a legjobbak kettőznek.
1: Teltházas koncertek, milliós hallgatottság és generációs dalok, ez jellemzi a Follow the Flow elmúlt időszakát, közben azonban az egyik tag, BLR gyorsan folytatta a szóló projektjét, erre is volt ideje, igaz, meglehetősen hosszan készítette, például a most következő felvétel videóklipjét, tehát magát a zenei alapot is, évekkel ezelőttre vezethető ez vissza, mostanra nyerte el a végleges formáját. Ez egy speciális country és maszkulin hangzásra épít, amelyhez a szívem szerinthez hasonlóan Vámos András neve kapcsolható. Az idő múlása egyáltalán nem véletlen, BLR hülyen önmagához, őszinte és személyes anyaggá gyúrta ezt az újabb kislemezt. A házban lévő rumli valójában az a belső rendetlenség, ami sokszor láthatatlan a külső szemeknek, taglalja a gyermekkori emlékeket, családi feszültségeket és azt a zajt, amit csak a saját fejünkben hallunk. A klip különlegessége, hogy egy egész esztendőn keresztül forgatták, nem klasszikus eszközökkel készült, különböző tájakat jár végig az előadó, egy számára nagyon kedves utazótársal, Larával, aki már 7 éve a kutyája, különböző évszakokban, különböző tájakon barangolnak együtt a videóban. Ez a rumli, amely nem trendeket követ, hanem inkább megáll egy pillanatra és megmutat valamit, az idő múlását, az állapotok változását és azt az utat, amin az ember az életében végigmegy.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal. A grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Cseo poharakkal.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől. Az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo. Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Krutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Turisztikai szövetséget alakítanak a balatoni városok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A projekt megvalósítása során 3500 milliárd forint felhasználásával indul el a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A bejelentés szerint régiónk vasúti közlekedésében is új időszak veszi kezdetét. Modern szerelvényeket kap a Budapest-Szombathely és a Budapest-Sopron vonal. Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi lehetővé a jövőben a Zala-Szentibáni delta vágány, amelyet egy új megálló fog kiegészíteni. A tervek között szerepel még Vasvár-Nagykanizsa vonal hiányzó szakaszainak, valamint a Kőszeg-Szombathely vasútvonalnak a villamosítása is. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Galériák helyett ezúttal a Kőszegi utca ad otthont a képzőművészetnek Szombathelyen. Az Urbán Parti szervezői az alkotókat és műveiket szeretnék közelebb hozni a közönséghez. A látogatók személyesen is találkozhatnak a művészekkel a szombati forgatagban, mondta a rádiónknak Szalai Lilián festőművész.
5: Hatalmas öröm számunkra, hogy

0: nyári útfelújítások Vasban. Továbbra is sokfelé zajlik útburkolat felújítása megyében. A 87-es számú főúton Szombathely és Táplán-Szentkereszt között csak félpályán lehet haladni, ezért az autósoknak torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-ason Vasvár közelében kátyúznak, a Rába hídvég felé tartókat időnként megállítják. Zajlik még a szombathelyi elkerülőn a Rumi úti csomópont átépítése, és komoly fennakadásokat okoz a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópont korszerűsítése is, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Közút. Gólyafiókát mentettek az acsádi idősek otthonából. Az idősek otthonának udvarán landolt egy repülni tanuló gólyafióka Acsádon. A madárra az intézmény egyik lakója vigyázott, amíg megérkezett a segítség. A gólyát végül a kőszegi Csernalkertbe szállították megfigyelésre, és egészségesnek bizonyul, a nyár végén visszaengedik a természetbe, számolt be róla a vaol.hu. Lakossági jelzések miatt razziáztak a rendőrök Szombathelyen. Összehangolt közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a szombathelyi rendőrök a város turisztikailag frekventált területein. Az egységek a vasút és autóbusz állomás környékén is megjelentek. Az akciót azok a lakossági bejelentések indokolták, amelyek hangoskodó, feltehetően bódult emberekről szóltak. A rendőrök 8 személyt állítottak elő, velük szemben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás, közölte a Vármegyei Főkapitányság. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Turisztikai szövetséget hoz létre Siópok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros. Az öt város vezetője héten tartották az alakuló ülés Siófokon. A kezdeményezés célja, hogy a települések összehangolják érdekképviseletüket és közösen lépjenek fel a térség turisztikai fejlesztése érdekében. Az érintett városok együtt a Balaton vendég éjszakáinak jelentős részét adják, írja a veo.hu. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk sav szerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el.
1: Sporthírek.
0: Készen áll a pálya, alakul a hangulat a Hungaroringen. A pálya már teljes mértékben készen áll a hétvégi 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra, a Hungaroringen pedig már csütörtökön is szép számban vannak jelen a szurkolók. A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk, erős lökések az északnyugati északi szelet. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul a térségben.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
2: Indul a mandula!

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Lassan a nyár csúcspontjához érkezünk, de úgy tűnik a Muse Fun and Wellness Parkban még mindig egymást érik a programok. Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mivel várjátok most a vendégeket?
4: Igen, minden nap vannak animációs programok. A hét közepétől például minden nap lesz habparti a Tómedencénél. Délután önként zenés fellépők teremtik meg a nyári hangulatot, és DJ Matteóval is sokszor találkozhattok majd a nyár folyamán, a medence partján, esténként pedig a Laterazzán.
3: A kertmoziról is egyre többet hallani.
4: Sajnos ez elmúlt három alkalmat az időjárás áthúzta, de igen, nagyon örülünk neki. Minden szerdán és szombaton este 8:30-tól vetítünk itt filmeket. Egy igazán mediterrán környezetben, fények, koktélok, popcorn, olyan hangulatot próbálunk teremteni, mintha az ember tényleg egy nyaraláson lenne.
3: És nem csak mozi lesz, hanem koncert is, igaz?
4: Így van. Július 30-án egy különleges koncerttel készülünk. Színpadra lép Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris. Vendégfellépőként pedig megérkezik hozzánk Kökény Lali. Ő fogja kiegészíteni ezt a csodás triót.
3: Hallottam, hogy minden héten más akcióval is készültek.
4: Pontosan. Szeretnénk, ha mindig lenne valami új, amiért érdemes visszatérni. Ezen a héten például minden családi belépő mellé egy ajándékpizzát adunk. Ezek az akciók mindig csak egy hétig érvényesek, ezért érdemes figyelni őket.
3: Ha valaki most hall bennünket, akkor hol tudja a legegyszerűbben megnézni az aktuális programokat?
4: A legjobb, ha felkeresik a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Ott minden héten közzé tesszük a programnaptárat, a heti akciókat, a koncerteket, a kertmozit és minden egyéb újdonságot. Mivel folyamatosan készülünk új élményekkel, mindig érdemes követni az oldalunkat.
3: Mit üzensz azoknak, akik még nem jártak nálatok ezen a nyáron?
4: Hát azt üzenném, hogy nem kell feltétlenül egy hosszú szabadság ahhoz, hogy az ember kikapcsolódjon. Néha egy nap is elég lehet. Nálunk egész nap élmények várják a családokat, a párokat és a baráti társaságokat. Fürdőzés, habparti, zene, finom olasz ételek, este kertmozi vagy koncert, és a folyamatosan zajló hazai és nemzetközi szauna versenyeink. Minden adott ahhoz, hogy egy napból egy igazi nyaralás legyen. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban.
3: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8. Görmend FM.
0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Rengeteg a holtetem a szárazság miatt a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Egyre nehezebb háziorvos találni megyénkben is, jelenleg 32 praxisban nincs állandó orvos, az ellátást helyettesítéssel oldják meg. Egy friss elemzés szerint 6 körzet már legalább 10 éve betöltetlen, írja a Vaol. Pankaszon 2021, Őriszentpéteren és az egyik körmendi körzetben 2016, Egyházas Hollóson pedig 2015 óta nincs állandó háziorvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Új megoldás körvonalazódik a szombathelyi oladi plató azbeszt ügyében. A kormány bejelentette, hogy nem szállítják el a szennyezett kőzuzalékot, helyette az érintett útszakaszok leaszfaltozását támogatják. A kármentesítéshez egy 3 milliárd forintos országos azbeszt alapot hoznak létre, amelyből az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra. Felmond a Zelles Zsolt, a Sárvári fürdő stratégiai igazgatója. Kántes Zoltán ügyvezető távozása után a szakembernek kellett volna ellátnia a megbízott ügyvezetői teendőket. A Nyugat.hu értesülései szerint azonban Zelles azonnali hatállyal távozott. A sárvári létesítményben nyomozás indult, miután kiderült, hogy tényleges munkavégzés nélkül vehetett fel fizetést egy személy. Az ügy következtében mondottak szerződést a korábbi ügyvezetővel.

0: tüzet a Szentgotthárdi, a Körmendi és a Szombathelyi hivatásos, valamint a Magyar Laki Önkéntes Tűzoltók fékezték meg, adta hírül a Vasi Katasztrófavédelem. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Rengeteg a haltetem a szárazság miatt a Balatonnál. A Balaton élővilágát is megviseli a tartósan alacsony vízállás. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint június végéig több mint 2400 elpusztult állatot gyűjtöttek össze. A haltetemeket a tó 220 kilométeres partszakaszáról távolították el. A szakemberek úgy vélik, hogy az elhullások hátterében a betegségek mellett a környezeti hatások állhatnak. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előnyt biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra.
1: Sporthírek.
0: Elődöntős a magyar férfi válogatott. A magyar férfi kézilabda válogatott 16-11-re elnyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddöntőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk, erős lökések az északnyugati északi szelet. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul a térségben.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Harry, Little Mix és a Kiss My Soul-t, a 99.8-on többek közt ezzel jó kis dalán indult útjára a hét utolsó délutánja. Itt a 99.8-on, én Tóth Cili vagyok, mai szép napot mindenkinek, egészen 5-ig leszek itt az éterben, és természetesen ma is hozok majd jó kis érdekességeket, hasznos infokat, hétvégi programajánlókat, na meg persze szólnak a továbbiakban is a térség legjobb zenéi. Hamarosan körbenézek az utakon, hogy mire kell számítani az autósoknak, de előtte Zaporozsec és Mezőmérség közösével megyünk tovább. Szól a köszi, ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a hátralévő munkaidőhöz, és persze jó rádiózást velünk ma is. Engem.

0: Közlekedési információk.
1: Ma délután 5 óráig még biztosan zárva tart az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópontja és az S7-es autóút Heiligenkreuzi csomópontja közti szakasz, hiszen az osztrák oldalon építési munkálatok zajlottak az elmúlt időszakban, úgyhogy továbbra is még, tehát ahogy említettem, délután 5 óráig biztosan terelő útvonalon kell közlekedni. Építési munkálatok lassítják a haladást a 86-oson Szombathely Petőfi telep térségében is. Itt jelzőlámpás forgalom irányítás van érvényben. Napközben, ha tehetik, akkor kerülő úton érdemes, alternatív útvonalat érdemes választani, hiszen jelentősen megnőhet a menetidő mind a Szombathely felől Körmend irányába, mind a Körmend ről Szombathely irányába autózók számára. A 74-esen pedig Vasvár térségében a Vasvár felé autózóknak kell félpályás zárásra számítani, aszfaltmarás zajlik, itt is jelzőlámpás forgalom irányítás mellett tudnak haladni az autósok. Emellett pedig fakivágás nehezíti a közlekedést a 76-oson, a Hegyhát-Hodeszi bekötő út térségében itt is félpályás zárás mellett dolgoznak a szakemberek. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam és látom most, amennyiben önök is tapasztalnak valamit az utakon, azt küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon akár rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra is persze, egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Cseo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Jonas Blue újdonsága, Girl szólt a 99.8-on, a folytatásban pedig jó hangosan köszöntjük a mai névnaposokat, minden Kinget Isten éltessen, illetve azokat is köszöntjük, akik ma ünneplik például születésnapjukat, és sokan büszkék lehetnek, hiszen egy igazi világsztárral ünnepelnek együtt, ugyanis ma 57 éves Jennifer Lopez, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, J.Lo. Nehéz elhinni, hiszen ma is elképesztő energiával áll a színpadra, ami mögött persze rengeteg edzés, kitartás és a tudatos életmód áll. Pedig az útja korán sem volt ennyire egyszerű, a New Yorki Bronxban nőtt fel, puertorikai származású családban, és már fiatalon eldöntötte, hogy bizony a tánc lesz az élete. Mindössze 18 éves volt, amikor a családi konfliktusok miatt elköltözött otthonról, és minden erejével az álmai megvalósítására koncentrált. Először táncosként figyelt fel rá a szakma, többek közt Janet Jackson oldalán is fellépett, majd aztán az igazi áttörést az 1997-es Selena című film hozta meg a számára. Ezzel ugyanis megnyílt előtte Hollywood kapuja, néhány évvel később pedig már a zenei világot is meghódította. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Let's Get Love, a Love Don't Cause a Thing, a Johnny from the Block, vagy az On the Floor, amelyek máig garantáltan megtöltik a táncparkettet. Karrierje mellett pedig a magánélete is sokszor került a címlapokra, bár a Ben Affleck-kel való nagy újratalálás végül nem lett örök szerelem, mindig azt hangsúlyozza, hogy számára a legfontosabbak a gyermekei és a családja. Egy biztos, több mint 3 évtizede a világ egyik legismertebb előadója, aki újra és újra bebizonyítja, hogy bizony a tehetség, a kitartás és a kemény munka messzire vezethet. Hát még egyszer sok szeretettel köszöntjük a mai névnapos Kingákat, a születésnaposokat pedig még egyszer Isten éltesse sokáig, köztük Jennifer Lopezt is. Legyen szép ez a mai nap, és hogyha már 57 éves J.Lo, akkor tőle szól a folytatásban a Waiting for Tonight. Jó rádiózást!

0: Az első óránknak közelítünk szép lassan a végéhez, így Loud Luxury Pitbull és Nicky Jam közöse után. Lakosi Gabi kettőkor hozza nekünk a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza, és folytatjuk a délutánt. Többek közt programajánlózunk, moziajánlózunk, nem megszólnak továbbra is a jó zenék, tartsanak velem. A hírek előtt pedig Lőz Fonszi és Feed, valamint a Camieré című legfrissebb közösük szól. Ráthangolva.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal. A grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjanak Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerekbe az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Turisztikai szövetséget alakítanak a balatoni városok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A projekt megvalósítása során 3500 milliárd forint felhasználásával indul el a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A bejelentés szerint régiónk vasúti közlekedésében is új időszak veszi kezdetét. Modern szerelvényeket kap a Budapest-Szombathely és a Budapest-Sopron vonal. Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi lehetővé a jövőben a Zala-Szentiváni delta vágány, amelyet egy új megálló fog kiegészíteni. A tervek között szerepel még Vasvár-Nagykanizsa vonal hiányzó szakaszainak, valamint a Kőszeg-Szombathely vasútvonalnak a villamosítása is. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Galériák helyett ezúttal a Kőszegi utca ad otthont a képzőművészetnek Szombathelyen. Az Urbán Parti szervezői az alkotókat és műveiket szeretnék közelebb hozni a közönséghez. A látogatók személyesen is találkozhatnak a művészekkel a szombati forgatagban, mondta a rádiónknak Szalai Lilián festőművész.
5: Hatalmas öröm számunkra, hogy ilyen sok tehetséges művész és kézműves csatlakozott ez a programhoz. Fotoművészeken, a festőművészeken, az illusztrátorokon, a kerámiásokon át rengeteg kézműves, a gyerekektől egészen a felnőttekig mindenki meg fogja találni az utcán azt, ami számára érdekes lehet. Én azért tartom ezt fontosnak, ne csak kötött helyszíneken tudjunk találkozni a művészettel, hanem az utcán sokkal közelebb kerülhetünk az alkotókhoz is, valamint az alkotásokhoz is, megismerhetjük az inspirációt.
4: Folytatódnak a nyári útfelújítások Vasban. Továbbra is sokfelé zajlik útburkolat felújítása megyében. A 87-es számú főúton Szombathely és Táplán-Szentkereszt között csak félpályán lehet haladni, ezért az autósoknak torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-ason Vasvár közelében kátyúznak, a Rába hídvég felé tartókat időnként megállítják. Zajlik még a Szombathelyi elkerülőn a Rumi út

0: Yahoo. Lakossági jelzések miatt razziáztak a rendőrök Szombathelyen. Összehangolt közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a szombathelyi rendőrök a város turisztikailag frekventált területein. Az egységek a vasút és autóbusz állomás környékén is megjelentek. Az akciót azok a lakossági bejelentések indokolták, amelyek hangoskodó, feltehetően bódult emberekről szóltak. A rendőrök 8 személyt állítottak elő, velük szemben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás, közölte a Vármegyei Főkapitányság. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Turisztikai szövetséget hoz létre Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros. Az öt város vezetője héten tartották az alakuló ülés Siófokon. A kezdeményezés célja, hogy a települések összehangolják érdekképviseletüket és közösen lépjenek fel a térség turisztikai fejlesztése érdekében. Az érintett városok együtt a Balaton vendég éjszakáinak jelentős részét adják, írja a veo.hu. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el.
1: Sporthírek.
0: Készen áll a pálya, alakul a hangulat a Hungaroringen. A pálya már teljes mértékben készen áll a hétvégi 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra, a Hungaroringen pedig már csütörtökön is szép számban vannak jelen a szurkolók. A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8 hullámhoztán, egy perccel vagyunk 4:30 előtt, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, hiszen a folytatásban is itt szólnak a térség legjobb zenéi, emellett pedig ebben az órában mozi ajánlózunk, na meg elkezdjük a hétvégi programajánlót is. Több helyütt lesznek izgalmas programok Körmenden is, illetve a térségben is, ezekből szemezgetünk. Shakira, Chirán, Bélé, valamint One Republic egy-egy trikere után Outkast-tel megyünk tovább, Miss Jackson, ez a jó kis dalszól, de hozom majd Manuel és Azari a legfrissebb közösét is, ami nem más, mint a Dada. Jó rádiózást!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Ahogy ígértem, programajánlózunk a folytatásban, hiszen például holnap Szarvaskenden falunap lesz, amelyre ugye már korábban is említettem, hogy lehet jelentkezni a főzőversenyre, illetve a foci tornára, de színes programokkal várják az érdeklődőket holnap 9 órától, tehát Szarvaskendre, a sportpályára, a focitorna, a főzőverseny, meg a pingpong verseny mellett délután 2 órától számos kulturális program színesíti a napot. Lesz buborék kaland a Móka palotával, fellép a Galaxy akrobatikus rock'n'roll klub is, a Zenit Dance stúdió műsorát is megnézhetik, na meg retro slágerekkel érkezik majd Róna Széki Sebestyén is, este 10 órától pedig Bál lesz a Légió együttese. Mindemellett lesznek természetesen kísérő programok is, arcfestés, légvár, gyermekjátékok, darts foci, na meg lovaskocsikázás is. Tehát érdemes ellátogatni Szarvaskendre a holnapi nap, ahol falunap lesz. Várnak mindenkit sok-sok szeretettel. Én kellemes kikapcsolódást, na meg jó szórakozást kívánok ehhez a jó kis programhoz.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjanak Quartet, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Mike Posner Took a Pill in Ibiza című dalának egy felfrissített verzióját hallhattuk az elmúlt percekben David Guettával közösen. Ez volt az I Went Back to Ibiza. A tegnapi nap pedig kihirdették a felső oktatási felvételiknek a ponthatárait. Közel 140 ezeren jelentkeztek idén egyetemre és főiskolára, ami minden eddiginél magasabb szám. A ponthatárokat pedig tegnap este 8 órakor hirdették ki, az ország számos városában pedig úgynevezett pontot partikon együtt izgulhattak a felvételizők. Végül 101.572 hallgató nyert felvételt, vagyis a jelentkezők csak nem 3/4-e járt sikerrel. A felvettek közül 10-ből 8-an állami ösztöndíjas képzésen kezdhetik meg a tanulmányaikat szeptemberben. Idén is rendkívül magas ponthatárok születtek a legnépszerűbb szakokon, például az ELTE pszichológia szakára 455 pontot, míg a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás képzésére 477 pontot kellett összeszedni. A felvételi pontszámítás ugyanakkor sokaknak okozott fejtörést, mivel az egyetemek eltérő szabályok alapján számítják ezeket a pontokat. Viszont akinek most nem sikerült bekerülni, azok számára hamarosan elindul a pótfelvételi eljárás, így még lesz lehetőségük egy szeptemberben induló képzésre bejutni. Azoknak, akiknek tegnap este pedig pozitív üzenet érkezett, kitartást kívánok, és persze sok sikert a felső oktatásban.

0: mozi ajánló.
1: Ahogy ígértem az óra elején is, mozi ajánlózunk, hiszen ha hétvége, akkor nyitva a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház. A családoknak remek választás lehet a Vajana, az élőszereplős kalandfilm, amelyet szombaton 16.30-tól, vasárnap pedig 14.30-tól láthatnak. Aztán a látványos monumentális filmek kedvelőinek érkezik ezúttal is Christopher Nolan legújabb alkotása, az Odüsszeia. Ezt ma este 18:30-től, szombat vasárnap pedig este 7 órától láthatják. Ha pedig egy jó adag nevetésre vágyik a család, akkor persze ezen a hétvégén is látható. A Kis sárga kedvencek, a Minyonok és szörnyek című animációs filmet ma délután 4 órától, szombaton 14:30-tól, vasárnap pedig 5 órától láthatják. Én jó mozizást kívánok erre a hétvégére, és jó szórakozást!

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 3-kor, én pedig jövök majd vissza délután hátralévő 2 órájával, úgyhogy ne menjenek nagyon messzire.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Lassan a nyár csúcspontjához érkezünk, de úgy tűnik a Muse Fun and Wellness Parkban még mindig egymást érik a programok. Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mivel várjátok most a vendégeket?
3: Igen, minden nap vannak animációs programok. A hét közepétől például minden nap lesz habparti a Tómedencénél. Délután önként zenés fellépők teremtik meg a nyári hangulatot, és DJ Mateóval is sokszor találkozhattok majd a nyár folyamán, a medence partján, esténként pedig a Laterazzán.
2: A kertmoziról is egyre többet hallani.
3: Sajnos ez elmúlt 3 alkalmat az időjárás áthúzta, de igen, nagyon örülünk neki. Minden szerdán és szombaton este 8:30-tól vetítünk itt filmeket. Egy igazán mediterrán környezetben, fények, koktélok, popcorn, olyan hangulatot próbálunk teremteni, mintha az ember tényleg egy nyaraláson lenne.
2: És nem csak mozi lesz, hanem koncert is, igaz?
3: Így van. Július 30-án egy különleges koncerttel készülünk. Színpadra lép Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris. Vendégfellépőként pedig megérkezik hozzánk Kökény Lali. Ő fogja kiegészíteni ezt a csodás triót.
2: Hallottam, hogy minden héten más akcióval is készültek.
3: Pontosan. Szeretnénk, ha mindig lenne valami új, amiért érdemes visszatérni. Ezen a héten például minden családi belépő mellé egy ajándékpizzát adunk. Ezek az akciók mindig csak egy hétig érvényesek, ezért érdemes figyelni őket.
2: Ha valaki most hall bennünket, akkor hol tudja a legegyszerűbben megnézni az aktuális programokat?
3: A legjobb, ha felkeresik a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Ott minden héten közzé tesszük a programnaptárat, a heti akciókat, a koncerteket, a kertmozit és minden egyéb újdonságot. Mivel folyamatosan készülünk új élményekkel, mindig érdemes követni az oldalunkat.
2: Mit üzensz azoknak, akik még nem jártak nálatok ezen a nyáron?
3: Hát azt üzenném, hogy nem kell feltétlenül egy hosszú szabadság ahhoz, hogy az ember kikapcsolódjon. Néha egy nap is elég lehet. Nálunk egész nap élmények várják a családokat, a párokat és a baráti társaságokat. Fürdőzés, habparti, zene, finom olasz ételek, este kertmozi vagy koncert, és a folyamatosan zajló hazai és nemzetközi szauna versenyeink. Minden adott ahhoz, hogy egy napból egy igazi nyaralás legyen. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban.
2: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Rengeteg a hajtetem a szárazság miatt a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Egyre nehezebb háziorvos találni megyénkben is, jelenleg 32 praxisban nincs állandó orvos, az ellátást helyettesítéssel oldják meg. Egy friss elemzés szerint 6 körzet már legalább 10 éve betöltetlen, írja a Vaol. Pankaszon 2021, Őriszentpéteren és az egyik körmendi körzetben 2016, Egyházas Hollóson pedig 2015 óta nincs állandó háziorvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Új megoldás körvonalazódik a szombathelyi oladi plató azbeszt ügyében. A kormány bejelentette, hogy nem szállítják el a szennyezett kőzuzalékot, helyette az érintett útszakaszok leaszfaltozását támogatják. A kármentesítéshez egy 3 milliárd forintos országos azbeszt alapot hoznak létre, amelyből az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra. Felmond a Zelles Zsolt, a Sárvári fürdő stratégiai igazgatója. Kántes Zoltán ügyvezető távozása után a szakembernek kellett volna ellátnia a megbízott ügyvezetői teendőket. A Nyugat.hu értesülései szerint azonban Zelles azonnali hatállyal távozott. A sárvári létesítményben nyomozás indult, miután kiderült, hogy tényleges munkavégzés nélkül váltott fel fizetést egy személy. Az ügy következtében bontottak szerződést a korábbi ügyvezetővel. Nagy teljesítményű teleszkóppal kémlelhetjük az eget hegyhátsálon. A csillagvizsgálóban a Hold és a Vénusz bolygó kerül fókuszba szombaton este. Az eseményen a kettős csillagokat és a galaktikus ködöket is bemutatják az érdeklődőknek. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány programja a nyári égbolt látványosságaira hívja fel a figyelmet. Melléképületek égtek Csörökneken. Tűz volt tegnap délután. Az Arany János utcában két melléképület gyulladt ki. A lángok egy lakóház tetőszerkezetére és a szomszédos teraszra is átterjedtek. A tüzet a Szentgotthárdi, a Körmendi és a Szombathelyi Hivatásos, valamint a Magyar Laki Önkéntes Tűzoltók fékezték meg, adta hírül a Vasi Katasztrófavédelem. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Rengeteg a haltetem a szárazság miatt a Balatonnál. A Balaton élővilágát is megviseli a tartósan alacsony vízállás. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint június végéig több mint 2400 elpusztult állatot gyűjtöttek össze. A haltetemeket a tó 220 kilométeres partszakaszáról távolított.

0: 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előnyt biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra.
1: Sporthírek.
0: Elődöntős a magyar férfi válogatott. A magyar férfi kézilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddöntőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Új, de itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.82 perccel 4-4 előtt járunk, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok itt az éterben, és egészen 5-ig leszek. Önökkel Robin Schulz, Fast Boy, valamint Gorillaz és Dallas Soul indították az órát. Elefárban újdonságával pedig megyünk tovább. Indul a Baby Goodbye. Jó rádiózást! Baby Goodbye!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: A 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon tárlata nyílik ma Batthyány Kastély szállatárén a galériájában, mégpedig 5 órakor ide várják az érdeklődőket. Számos alkotó munkáit láthatjuk, köztük Fekete Tamás, Jámbori Tamás, Namekárai Barnabás, Körmendi 3FK Fotóklub alkotóinak, fotósainak a munkáit is. A kiállítást dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere fogja megnyitni. A tárlat egészen augusztus 23-áig lesz látogatható, kettől vasárnapig délelőtt 10 és délután 16 óra közt. Tehát ma délután 5 órakor nyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon a szállatárén a galériában. Kellemes kikapcsolódást és jó nézelődést kívánok!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjanak Quartet, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Csáó poharakkal!
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Tolion sikere forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, a folytatásban pedig megyünk tovább egy jó kis érdekességgel, hiszen az interneten hegyre gyakrabban találkozik az ember azzal a tanáccsal, hogy érdemes alufóliát tenni a televízió alá. A módszer hívei szerint ugyanis így kevesebb por rakódik le, és a bútor is rétve marad. A szakértők szerint azonban fontos tisztázni, hogy az alufólia nem javítja a képminőséget, és a tévé működésére sincs pozitív hatással, legfeljebb arra lehet jó, hogy felfogja a port, vagy megóvja a bútor felületét a kisebb karcolásoktól. Arra viszont figyelni kell, hogy a fólia ne kerüljön a készülék szellőző nyílásai vagy elektromos csatlakozói közelébe, mert akadályozhatja a hűtést, sőt, mivel vezeti az áramot, esetleges kockázatot is jelenthet. A televízió élettartamát valóban a megfelelő szellőzés, a rendszeres portalanítás és a gyártói előírások betartása hosszabbítja meg, nem pedig az alufólia.

mondok. Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

Samantha Mamba és az I'm Right Here szólt a 99.8-on, egy újabb óra végéhez közelítünk. 4 órakor Lakosi Gabi vált le ismét itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza délutánunk utolsó órájával, úgyhogy nagyon messzire ne menjenek a készülékektől. A hírek előtt pedig még a Cool It Gang és a Get Down On It szól. Jó rádiózást!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Turisztikai szövetséget alakítanak a balatoni városok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A projekt megvalósítása során 3500 milliárd forint felhasználásával indul el a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A bejelentés szerint régiónk vasúti közlekedésében is új időszak veszi kezdetét. Modern szerelvényeket kap a Budapest-Szombathely és a Budapest-Sopron vonal. Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi lehetővé a jövőben a Zala-Szentibáni delta vágány, amelyet egy új megálló fog kiegészíteni. A tervek között szerepel még Vasvár-Nagykanizsa vonal hiányzó szakaszainak, valamint a Kőszeg-Szombathely vasútvonalnak a villamosítása is. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Galériák helyett ezúttal a Kőszegi utca ad otthont a képzőművészetnek Szombathelyen. Az Urbán Parti szervezői az alkotókat és műveiket szeretnék közelebb hozni a közönséghez. A látogatók személyesen is találkozhatnak a művészekkel a szombati forgatagban, mondta a rádiónknak Szalai Lilián festőművész.
2: Hatalmas öröm számunkra, hogy ilyen sok tehetséges művész és kézműves csatlakozott ez a programhoz. Fotoművészeken, a festőművészeken, az illusztrátorokon, a kerámiásokon át rengeteg kézműves a gyerekektől egészen a felnőttekig mindenki meg fogja találni az utcán azt, ami számára érdekes lehet. Én azért tartom ezt fontosnak, ne csak kötött helyszíneken tudjunk találkozni a művészettel, hanem az utcán sokkal közelebb kerülhetünk az alkotókhoz is, valamint az alkotásokhoz is, megismerhetjük az inspirációt.
1: Folytatódnak a nyári útfelújítások Vasban. Továbbra is sokfelé zajlik útburkolat felújítása megyében. A 87-es számú főúton Szombathely és Táplán-Szentkereszt között csak félpályán lehet haladni, ezért az autósoknak torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-ason Vasvár közelében kátyúznak, a Rába hídvég felé tartókat időnként megállítják. Zajlik még a szombathelyi elkerülőn a Rumi úti csomópont átépítése, és komoly fennakadásokat okoz a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópont korszerűsítése is, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Közút. Gólyafiókát mentettek az acsádi idősek otthonából. Az idősek otthonának udvarán landolt egy repülni tanuló gólyafióka Acsádon. A madárra az intézmény egyik lakója vigyázott, amíg megérkezett a segítség. A gólyát végül a kőszegi Csernalkertbe szállították megfigyelésre, és egészségesnek bizonyul a nyár végén visszaengedik a természetbe, számolt be róla a vaol.hu. Lakossági jelzések miatt razziáztak a rendőrök Szombathelyen. Összehangolt közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a szombathelyi rendőrök a város turisztikailag frekventált területein. Az egységek a vasút és autóbusz állomás környékén is megjelentek. Az akciót azok a lakossági bejelentések indokolták, amelyek hangoskodó, feltehetően bódult emberekről szóltak. A rendőrök 8 személyt állítottak elő, velük szemben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás, közölte a Vármegyei Főkapitányság. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben észak-keleten van optimális nedvesség a talajban. Turisztikai szövetséget hoz létre Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros. Az öt város vezetője héten tartották az alakuló ülés Siófokon. A kezdeményezés célja, hogy a települések összehangolják érdekképviseletüket és közösen lépjenek.

0: mennyiségében készülő borok intenzív illat- és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el.
1: Sporthírek.
0: Készen áll a pálya, alakul a hangulat a Hungaroringen. A pálya már teljes mértékben készen áll a hétvégi 41. Forma 1-es magyar nagydíjra, a Hungaroringen pedig már csütörtökön is szép számban vannak jelen a szurkolók. A 41. Forma 1-es magyar nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

elindult a délutánunk utolsó órája itt a 99.8-on, én pedig még mindig Tóth Cili vagyok, és már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, tartsanak velem. Robbie Williams, Martin Garrix és Ed Sheeran indították az órát, Szia pedig érkezik a Welcome By-el a folytatásban, ez szól most nálunk, ráthangolva.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen a mai nappal egy különleges kulturális program indul útnak Vasváron, mégpedig a Szent Kúti színpadon. Július 24 és 26 közt rendezik meg a Szent Kult Festet, ahol a természet nyugalma, na meg a minőségi zene találkozik. A háromnapos rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően ingyenesen látogatható. Ma este 6:30-tól Verép Tamás, 9 órától pedig a Rutka és Grecsó zenekar Miénk a ház című estje várja a közönséget. Szombaton este 6:30-tól a Magyar Banda, 9 órától pedig a Kosszika és Sárik Péter trió lép színpadra. Vasárnap este 6:30-tól a Budapest Bár, este 9 órától pedig az Újjana Kvartett zárja a fesztivál. Tehát, hogyha szeretnének egy kellemes nyári estét eltölteni a csodás természeti környezetben, jó zenével, különleges hangulattal, akkor irány a Szent Kult Fest. Én kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal. A grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Perság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Cseo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Kevin, és az I Run szólt a 99.8-on, és hogy milyen idő vár ránk a hétvégén, illetve a jövő héten, azt a következő percekben állandó szakértőnktől, Péter Bári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallhatják.
1: Először még azért hűvösebb léghullámok érkeznek a hétvégén is nyugat, észak-nyugat felől fölénk. Vasárnap akár egy kicsit több csapadék is hullhat, ami átnyúlhat a hétfőbe, de ez is azért elég bizonytalan, sajnos, hogy csapadék sem volt eléggé sok, de valamivel több látszik vasárnapra. Addig azért a hét elejéig, jövő hét elejéig 25-26 fok környéki maximumok lesznek, aztán inkább utána egy anticiklon kezd felépülni, és ebben megint a leszálló légmozgás lesz, délről meleg levegő is érkezik bele, úgyhogy majd emelkedik a hőmérséklet. Egyelőre még igen bizonytalan, hogy milyen tartományban meg meddig tart, de mindenképp strandidő alakul ki, 30 fok körüli értékekkel, már hétfő kettől is, és hát száraz levegő lesz ismét fölöttünk. A mai állás szerint ilyen augusztus 3-4-ig bőségesen kitarthat emelkedő hőmérséklet mellett, ott látszik majd az, hogy esetleg visszacsökken a hőmérséklet, érkezik csapadék is, tehát ez még a bizonytalansága, tehát messze is vagyunk még augusztus 4-től, hogy ez a legfontosabb, hogy még ezek a frissebb napok tartanak, legalább a hét végéig, jövő hét elejéig, mert azért ugye az éjszakák azért 10-13 fok között mozogtak, 15 fok is előfordult ugyan, de frissek voltak, felfrissült a levegő. A napi középhőmérsékletek is most már 5-6 napja olyan 20 fok körül alakulnak, ami a teljesen régi, normál júliusi átlaghőmérséklet felel meg, nem a 25 fok feletti. Ugye azért, ami már a sárga tartomány nálunk, a 27 fok feletti, a narancssárga, azok azért elmúltak már 5 napja, vissza is ment a havi középhőmérséklet. Hát itt a Szombathelyi állomáson éppen 22,5-ön van, nem alacsony, de nem is egy extrém érték, de magasabb az átlagnál. Én emlékszem, mikor a 80-as években, 83-ban volt először ilyen 22-7-es július havi középhőmérsékletbe, hát az azért nem most volt, de mindenki hüledezett, még jobban, mint most. Hát nyilván becsapott egy teljesen más váratlan fordulat. És hát azóta azért ezek több nagyobb számban fordultak elő. De nem tudom, meg lehet-e szokni, főleg a fiatal generáció, ami ebben nőtt bele, szerintem már alkalmazkodott hozzá. Az én 50-60-as korosztályomnak, meg az idősebbeknek nehezebb, tehát az ők is átéltek melegebb nyarakat, csak nem ilyen sűrűn. Van még ez az észak-európai hidegörvény, a skandináv félsziget és a brit szigetek között mozog általában a középpontja, és időről időre juttat hűvös levegőt ide a térségbe. Most már lassan egy hete, és hát ennek köszönhető volt ez a felfrissülés, viszont ezzel sem jött sok csapadék. Állandóan száraz a levegő, és sokszor fújdogál a szél, tehát továbbra is azt mondom, hogy párolgások, amit mérünk is, elég magasak, aggasztó, és hát amikor jön majd ez a reméljük nem hosszú ideig tartó meleg periódus, ez még tovább fokozódik.
0: Tehát a hétvégén érkezik egy hidegfront, aztán a jövő hét közepétől ismét érkezik a kánikula. A hétvégén pedig számos szabadtéri program lesz itt a térségben, úgyhogy egyelőre kedvező lesz az időjárás, érdemes kihasználni. Péter Veri Tibornak, a Hungaromet Vasi észlelőjének pedig köszönjük a tájékoztatást.
2: Something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself. But what does that even mean? Sounds like good advice, but

érkeztünk a délutánunknak a végéhez. 5 órakor Lakos Gabi vált ismét itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán pedig szólnak továbbra is a józanék, ne menjenek messzire a készülékektől. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt, és egyben megköszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket. Ma is Tóth Cilit hallották az elmúlt 4 órában. További szép estét kívánok, jó hétvégét, kellemes pihenést, és persze jó rádiózást. Hétfőn pedig 1 órától ismét várom Önöket egy jó kis hétindító délutánnal. Shape, Bobby, man. We'll be right back.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjanak Quartet, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Azbeszt alapot hoznak létre az olladi kármentesítéshez. Rengeteg a haltetem a szárazság miatt a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Egyre nehezebb háziorvos találni megyénkben is, jelenleg 32 praxisban nincs állandó orvos, az ellátást helyettesítéssel oldják meg. Egy friss elemzés szerint 6 körzet már legalább 10 éve betöltetlen, írja a Vaol. Pankaszon 2021, Őriszentpéteren és az egyik körmendi körzetben 2016, Egyházas Hollóson pedig 2015 óta nincs állandó háziorvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Új megoldás körvonalazódik a szombathelyi oladi plató azbeszt ügyében. A kormány bejelentette, hogy nem szállítják el a szennyezett kőzuzalékot, helyette az érintett útszakaszok leaszfaltozását támogatják. A kármentesítéshez egy 3 milliárd forintos országos azbeszt alapot hoznak létre, amelyből az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra. Felmond a Zelles Zsolt, a Sárvári Fürdő stratégiai igazgatója. Kántes Zoltán ügyvezető távozása után a szakembernek kellett volna ellátnia a megbízott ügyvezetői teendőket. A Nyugat.hu értesülései szerint azonban Zeles azonnali hatállyal távozott. A sárvári létesítményben nyomozás indult, miután kiderült, hogy tényleges munkavégzés nélkül váltett fel fizetést egy személy. Az ügy következtében mondottak szerződést a korábbi ügyvezetővel. Nagy teljesítményű teleszkóppal kémlelhetjük az eget hegyhátsálon. A csillagvizsgálóban a Hold és a Vénusz bolygó kerül fókuszba szombaton este. Az eseményen a kettős csillagokat és a galaktikus ködöket is bemutatják az érdeklődőknek. A hegyháti csillagvizsgáló alapítvány programja a nyári égbolt látványosságaira hívja fel a figyelmet. Melléképületek égtek Csörökneken. Tűz volt tegnap délután. Az Arany János utcában két melléképület gyulladt ki. A lángok egy lakóház tető szerkezetére és a szomszédos teraszra is átterjedtek. A tüzet a Szentgotthárdi, a Körmendi és a Szombathelyi hivatásos, valamint a Magyar Laki Önkéntes Tűzoltók fékezték meg, adta hírül a Vasi Katasztrófavédelem. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Rengeteg a haltetem a szárazság miatt a Balatonnál. A Balaton élővilágát is megviseli a tartósan alacsony vízállás. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint június végéig több mint 2400 elpusztult állatot gyűjtöttek össze. A haltetemeket a tó 220 kilométeres partszakaszáról távolították el. A szakemberek úgy vélik, hogy az elhullások hátterében a betegségek mellett a környezeti hatások állhatnak. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előnyt biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológusa,

0: fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra.
1: Sporthírek.
0: Elődöntős a magyar férfi válogatott. A magyar férfi kézilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddöntőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a négy között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Veréb Tamás, a Magyar Banda, az Ujjanak Quartet, valamint Kosika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerekbe az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Reklámot hallottak.
0: És most.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Turisztikai szövetséget alakítanak a balatoni városok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A projekt megvalósítása során 3500 milliárd forint felhasználásával indul el a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A bejelentés szerint régiónk vasúti közlekedésében is új időszak veszi kezdetét. Modern szerelvényeket kap a Budapest-Szombathely és a Budapest-Sopron vonal. Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi lehetővé a jövőben a Zala-Szentiváni delta vágány, amelyet egy új megálló fog kiegészíteni. A tervek között szerepel még Vasvár-Nagykanizsa vonal hiányzó szakaszainak, valamint a Kőszeg-Szombathely vasútvonalnak a villamosítása is. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Galériák helyett ezúttal a Kőszegi utca ad otthont a képzőművészetnek Szombathelyen. Az Urban Party szervezői az alkotókat és műveiket szeretnék közelebb hozni a közönséghez. A látogatók személyesen is találkozhatnak a művészekkel a szombati forgatagban, mondta a rádiónknak Szalai Lilián festőművész.
2: Hatalmas öröm számunkra, hogy ilyen sok tehetséges művész és kézműves csatlakozott ez a programhoz. Fotoművészeken, a festőművészeken, az illusztrátorokon, a kerámiásokon át rengeteg kézműves. A gyerekektől egészen a felnőttekig mindenki meg fogja találni az utcán azt, ami számára érdekes lehet. Én azért tartom ezt fontosnak, ne csak kötött helyszíneken tudjunk találkozni a művészettel, hanem az utcán sokkal közelebb kerülhetünk az alkotókhoz is, valamint az alkotásokhoz is, megismerhetjük az inspirációt.
1: Folytatódnak a nyári útfelújítások Vasban. Továbbra is sokfelé zajlik útburkolat felújítása megyében. A 87-es számú főúton Szombathely és Táplán-Szentkereszt között csak félpályán lehet haladni, ezért az autósoknak torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-ason Vasvár közelében kátyúznak, a Rába hídvég felé tartókat időnként megállítják. Zajlik még a Szombathelyi elkerülőn a Rumi úti csomópont átépítése, és komoly fennakadásokat okoz a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópont korszerűsítése is, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Közút. Gólyafiókát mentettek az acsádi idősek otthonából. Az idősek otthonának udvarán landolt egy repülni tanuló gólyafióka a Csádon. A madárra az intézmény egyik lakója vigyázott, amíg megérkezett a segítség. A gólyát végül a kőszegi Csernalkertbe szállították megfigyelésre, és egészségesnek bizonyul, a nyár végén visszaengedik a természetbe, számolt be róla a vaol.hu. Lakossági jelzések miatt razziáztak a rendőrök Szombathelyen. Összehangolt közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a szombathelyi rendőrök a város turisztikailag frekventált területein. Az egységek a vasút és autóbusz állomás környékén is megjelentek. Az akciót azok a lakossági bejelentések indokolták, amelyek hangoskodó, feltehetően bódult emberekről szóltak. A rendőrök 8 személyt állítottak elő, velük szemben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás, közölte a Vármegyei Főkapitányság. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben észak-keleten van optimális nedvesség a talajban. Turisztikai szövetséget hoz létre Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros. Az öt város vezetője héten tartották az alakuló ülés Siófokon. A kezdeményezés célja, hogy a települések összehangolják érdekképviseletüket és közösen lépjenek fel a térség turisztikai fejlesztése érdekében. Az érintett városok együtt a Balaton vendég éjszakáinak jelentős részét adják, írja a veo.hu. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk sav szerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Mindig lesz egy szem, mindig lesz egy gyújt.

0: is marad.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Csak a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Azbeszt alapot hoznak létre az olladi kármentesítéshez. Rengeteg a holtetem a szárazság miatt a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Egyre nehezebb háziorvos találni megyénkben is, jelenleg 32 praxisban nincs állandó orvos, az ellátást helyettesítéssel oldják meg. Egy friss elemzés szerint 6 körzet már legalább 10 éve betöltetlen, írja a Baol. Pankaszon 2021, Őriszentpéteren és az egyik körmendi körzetben 2016, Egyházas Hollóson pedig 2015 óta nincs állandó háziorvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Új megoldás körvonalazódik a szombathelyi oladi plató azbeszt ügyében. A kormány bejelentette, hogy nem szállítják el a szennyezett kőzuzalékot, helyette az érintett útszakaszok leaszfaltozását támogatják. A kármentesítéshez egy 3 milliárd forintos országos azbeszt alapot hoznak létre, amelyből az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra. Felmondott Zelles Zsolt, a Sárvári fürdő stratégiai igazgatója. Kántes Zoltán ügyvezető távozása után a szakembernek kellett volna ellátnia a megbízott ügyvezetői teendőket. A Nyugat.hu értesülései szerint azonban Zelles azonnali hatállyal távozott. A sárvári létesítményben nyomozás indult, miután kiderült, hogy tényleges munkavégzés nélkül váltott fel fizetést egy személy. Az ügy következtében bontottak szerződést a korábbi ügyvezetővel. Nagy teljesítményű teleszkóppal kémlelhetjük az eget hegyhátsálon. A csillagvizsgálóban a Hold és a Vénusz bolygó kerül fókuszba szombaton este. Az eseményen a kettős csillagokat és a galaktikus ködöket is bemutatják az érdeklődőknek. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány programja a nyári égbolt látványosságaira hívja fel a figyelmet. Melléképületek égtek Csörökneken. Tűz volt tegnap délután. Az Arany János utcában két melléképület gyulladt ki. A lángok egy lakóház tetőszerkezetére és a szomszédos teraszra is átterjedtek. A tüzet a Szentgotthárdia körmendi és a szombathelyi hivatásos, valamint a magyar laki önkéntes tűzoltók fékezték meg, adta hírül a Vasi Katasztrófa Védelem. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Rengeteg a haltetem a szárazság miatt a Balatonnál. A Balaton élővilágát is megviseli a tartósan alacsony vízállás. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint június végéig több mint 2400 elpusztult állatot gyűjtöttek össze. A haltetemeket a tó 220 kilométeres partszakaszáról távolították el. A szakemberek úgy vélik, hogy az elhullások hátterében a betegségek mellett a környezeti hatások állhatnak. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előnyt biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra.
1: Sporthírek.
2: Elődöntős a magyar férfi válogatott. A magyar férfi kézilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddöntőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Turisztikai szövetséget alakítanak a balatoni városok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A projekt megvalósítása során 3500 milliárd forint felhasználásával indul el a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A bejelentés szerint régiónk vasúti közlekedésében is új időszak veszi kezdetét. Modern szerelvényeket kap a Budapest-Szombathely és a Budapest-Sopron vonal. Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi lehetővé a jövőben a Zala-Szentibáni delta vágány, amelyet egy új megálló fog kiegészíteni. A tervek között szerepel még Vasvár-Nagykanizsa vonal hiányzó szakaszainak, valamint a Kőszeg-Szombathely vasútvonalnak a villamosítása is. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Galériák helyett ezúttal a Kőszegi utca ad otthont a képzőművészetnek Szombathelyen. Az Urbán Parti szervezői az alkotókat és műveiket szeretnék közelebb hozni a közönséghez. A látogatók személyesen is találkozhatnak a művészekkel a szombati forgatagban, mondta a rádiónknak Szalai Lilián festőművész.
2: Hatalmas öröm számunkra, hogy ilyen sok tehetséges művész és kézműves csatlakozott ez a programhoz. Fotoművészeken, a festőművészeken, az illusztrátorokon, a kerámiásokon át rengeteg kézműves, a gyerekektől egészen a felnőttekig mindenki meg fogja találni az utcán azt, ami számára érdekes lehet. Én azért tartom ezt fontosnak, ne csak kötött helyszíneken tudjunk találkozni a művészettel, hanem az utcán sokkal közelebb kerülhetünk az alkotókhoz is, valamint az alkotásokhoz is, megismerhetjük az inspirációt.
1: Folytatódnak a nyári útfelújítások Vasban. Továbbra is sokfelé zajlik útburkolat felújítása megyében. A 87-es számú főúton Szombathely és Táplán-Szentkereszt között csak félpályán lehet haladni, ezért az autósoknak torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-ason Vasvár közelében kátyúznak, a Rába hídvég felé tartókat időnként megállítják. Zajlik még a Szombathelyi elkerülőn a Rumi úti csomópont átépítése, és komoly fennakadásokat okoz a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópont korszerűsítése is, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Közút. Gólyafiókát mentettek az acsádi idősek otthonából. Az idősek otthonának udvarán landolt egy repülni tanuló gólyafióka acsádon. A madárra az intézmény egyik lakója vigyázott, amíg megérkezett a segítség. A gólyát végül a kőszegi Csernalkertbe szállították megfigyelésre, és egészségesnek bizonyul, a nyár végén visszaengedik a természetbe, számolt be róla a vaol.hu. Lakossági jelzések miatt razziáztak a rendőrök Szombathelyen. Összehangolt közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a szombathelyi rendőrök a város turisztikailag frekventált területein. Az egységek a vasút és autóbusz állomás környékén is megjelentek. Az akciót azok a lakossági bejelentések indokolták, amelyek hangoskodó, feltehetően bódult emberekről szóltak. A rendőrök 8 személyt állítottak elő, velük szemben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás, közölte a vármegyei főkapitányság. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben észak-keleten van optimális nedvesség a talajban. Turisztikai szövetséget hoz létre Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros. Az öt város vezetője héten tartották az alakuló ülés Siófokon. A kezdeményezés célja, hogy a települések összehangolják érdekképviseletüket és közösen lépjenek fel a térség turisztikai fejlesztése érdekében. Az érintett városok együtt a Balaton vendég éjszakáinak jelentős részét adják, írja a veo.hu. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el.
0: Sporthírek.
1: Készen áll a pálya, alakul a hangulat a Hungaroringen. A pálya már teljes mértékben készen áll a hétvégi 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra, a Hungaroringen pedig már csütörtökön is szép számban vannak jelen a szurkolók. A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Rengeteg a holttestem a szárazság miatt a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Egyre nehezebb háziorvos találni megyénkben is, jelenleg 32 praxisban nincs állandó orvos, az ellátást helyettesítéssel oldják meg. Egy friss elemzés szerint 6 körzet már legalább 10 éve betöltetlen, írja a Vaol. Pankaszon 2021, Őriszentpéteren és az egyik körmendi körzetben 2016, Egyházas Hollóson pedig 2015 óta nincs állandó háziorvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Új megoldás körvonalazódik a szombathelyi oladi plató azbeszt ügyében. A kormány bejelentette, hogy nem szállítják el a szennyezett kőzuzalékot, helyette az érintett útszakaszok leaszfaltozását támogatják. A kármentesítéshez egy 3 milliárd forintos országos azbeszt alapot hoznak létre, amelyből az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra. Felmond a Zelles Zsolt, a Sárvári fürdő stratégiai igazgatója. Kántes Zoltán ügyvezető távozása után a szakembernek kellett volna ellátnia a megbízott ügyvezetői teendőket. A Nyugat.hu értesülései szerint azonban Zelles azonnali hatállyal távozott. A sárvári létesítményben nyomozás indult, miután kiderült, hogy tényleges munkavégzés nélkül váltott fel fizetést egy személy. Az ügy következtében bontottak szerződést a korábbi ügyvezetővel. Nagy teljesítményű teleszkóppal kémlelhetjük az eget hegyhátsálon. A csillagvizsgálóban a Hold és a Vénusz bolygó kerül fókuszba szombaton este. Az eseményen a kettős csillagokat és a galaktikus ködöket is bemutatják az érdeklődőknek. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány programja a nyári égbolt látványosságaira hívja fel a figyelmet. Melléképületek égtek Csörökneken. Tűz volt tegnap délután. Az Arany János utcában két melléképület gyulladt ki. A lángok egy lakóház tetőszerkezetére és a szomszédos teraszra is átterjedtek. A tüzet a Szentgotthárdi, a Körmendi és a Szombathelyi Hivatásos, valamint a Magyar Laki Önkéntes Tűzoltók fékezték meg, adta hírül a Vasi Katasztrófa Védelem. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Rengeteg a halttestem a szárazság miatt a Balatonnál. A Balaton élővilágát is megviseli a tartósan alacsony vízállás. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint június végéig több mint 2400 elpusztult állatot gyűjtöttek össze. A halttestemeket a tó 220 kilométeres partszakaszáról távolították el. A szakemberek úgy vélik, hogy az elhullások hátterében a betegségek mellett a környezeti hatások állhatnak. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előnyt biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra.
0: Sporthírek.
1: Elődöntős a magyar férfi válogatott. A magyar férfi kézilabda válogatott 16-11-re elnyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddöntőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te mindig minden életszakaszodban annyinak érezted magad, amennyi voltál? És nem. Úgy is éltél? Vagy pont, hogy sohasem?
2: Szinte soha.
1: Tényleg?
2: Nálunk ez családi adottság.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Szerintem egy genetikai mázli, hogy általában fiatalabbnak tűnünk, van 5 nénikém. Édesanyám, sajnos már nincs köztünk, de hogy például anyukámat is mindig a nővéremnek nézték, és én mindig is egy kicsikét szerintem gyerek maradtam, és maradok is.
1: De lehet, hogy ez valamikor fordul, vagy változik, nem? Mert gyermek az ember 5 éves, 6 éves, akkor általában 5-6-nak érzi magát, nem? Sőt, aztán már inkább azt mondja, hogy nem, én már mondjuk még be se töltöttem a 7-et, de én már 7 vagyok. Nem így van, aztán amikor már a 10-hez közeledik, én már 10 vagyok, és aztán lehet, hogy eljut a 18-ig, akkor én már mondjuk 20-nak érzem magam.
2: Nem? Soha nem éreztem magam idősebbnek.
3: Tarján Pál, operaénekes.
4: Amikor fiatalabb voltam, mindig szerettem volna egy picit idősebb lenni, mert ugye idősebb barátaim voltak, és hátrányos helyzetben éreztem magam, de aztán eltelt jó pár év, és utána már nem foglalkoztam vele.
1: És az egészen idősekkel is például jól megértetted magad?
4: Igen, igen.
1: Egész fiatal korodtól?
4: Egész fiatal koromban volt olyan barátom, aki 40 évvel idősebb volt.
1: Egyébként, ha belegondolok, nekem is például a nagymamával mindig nagyon jól megértettem.
4: Igen, de ez nem volt családtag, mert az mindig más egy kicsit, hogyha családban van valaki, az nyilvánvaló dolog.
1: De az is érdekes, hogy tényleg te mondjuk 20 éves vagy, és akkor egy 60 éves ember bölcsességét iszod,
4: abszolút.
1: És vele vagy egy hullám hosszan. Igen. És akkor ez azt is tudja okozni, hogy esetleg utána a 20 évesekkel már annyira nem is okozott
4: ne,
1: ilyet?
4: Mert azok meg más okból kifolyólag voltak izgalmasak.
2: Talán az idő és a korosodás egyik jelen állam, hogy imádom a kertet, és nagyon szeretem az otthon eltöltött semmittevést, idézőjelben semmittevést, mert mindig akad munka egy kertesházban, de hogy úgymond az már azt kapcsol ki. Nem feltétlenül az, hogy tömegben legyek, koncerten legyek, buliban legyek.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mennyinek érzed magad most?
2: Hát a tested, 50 és 60 közöttének érzem magam.
1: 54-56?
2: Így, ilyesmi.
3: Tarján Pál operaénekes.
2: Ami abszurdum, de hát akkor is így van.
1: Hát egyébként az ember így néz, kérdezheti a néző, miért, mennyi akarod
2: nem mondjuk
1: mondani?
2: Meg.
1: Nem számít. Találják.
2: Vannak olyan 30 évesek, akik palibácsiznak, úgyhogy azért ez be...
1: Abból lehet egyébként néha tényleg látni a szembejövőkből, hogy köszönnek.
2: Igen. Hát. És akkor mindig kikérem magamnak, meg mondom nekik, hogy ne szórakozz már velem.
1: És akkor ők nevetnek.
2: De igen, meg én is, hát engem nem érdekel alapvetően, ezt el kell fogadni. Tehát ha valaki nem fogadja el a kurát, akkor magának csinál belőle problémát, az pedig elveszi a pozitív dolgokra az energiát.
1: Rászánod az időt mindenre is? Tehát, hogy bőven méred az időt, vagy szűken méred, így kérdem, nem, de tudod, van, aki...
4: Hát a feladat határozza meg a tempókat.
1: Hát, az életet. Oké, de valaki szűken adja mindig saját magának is, hogy jó, ezt meg kell csinálni egy óra alatt, és egyébként az valójában egy óra, 10 perc alatt lehet csak megcsinálni, de mindig csak annyit.
4: Van egy technikám.
1: Na,
4: persze, most függetlenül attól nyilván látja a kedves néző, hogy a sorrészesem ahogy néz ki, de azt megfogadtam magamnak, és ez be is vált. Hogy teljesen mindegy, hogy mennyi az a feladat, amit el kell végeznél. Ha fáradtnak érzed magad, most mondom persze magam felé ezt a történetet, akkor le kell tenni azt, amit csinálsz, és persze nem bányáról van szó, vagy gödörásásról, vagy akármiről, de ezt betartottam, és be is tartom, hogy akkor teljesen értelmetlen mindenféle erőfeszítések, akkor nem kerül ki jól az ember, nem jön ki belőle jól az ember, mert csak pihent aggyal és tiszta gondolattal lehet jót alkotni, akár cikkírásról, vagy zenéről, vagy bármiről van szó, pihenni kell közben.
1: Ha pihent agyú vagyok közben?
4: Hát ez most egy ilyen szójáték, nyilván nem erről van szó, de kell pihenni, és ez a számomra is szentírás.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Időugrás volt az életedben valamikor? Úgy értem, hogy amikor mondjuk hirtelen olyan boldog lettél valamitől, hogy egyszerűen megfiatalodtál tartósan, vagy az ellenkezője, hogy olyan hát, szomorú lettél,
2: természetesen
1: hogy
2: igen.
1: Megöregedett az ember.
2: Igen, mindkettő.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Az egyik ugye az ember életében a szerelmek, azok...
1: Az a jó, ugye?
2: Az a jó, igen. Ezt, amíg tart, és lobog a láng, és fűt a szenvedély, az szerintem minden nőt megszépít. Egyszerűen nem is, tehát a ragyogás, a belső ragyogás.
1: Ez egy életre is megszépíthet valakit, például... Téged?
2: Természetesen, hogyha van... Sajnos nekem nem úgy alakult az életem, hogy 20 évesen megismertem életem szerelmét és halálunkig együtt. Nekem több nagy szerelem is adódott az életemben. Most reményeim szerint ez már a sírig kitart, amiben most vagyok, a mostani kedvesem. És én bízom benne, hogy mind ketten egy olyan harmóniát tudunk adni a másiknak, egy olyan tüzet, egy olyan szenvedélyt.
1: Ami megszépít,
2: igen,
1: ami
2: igen, ami igen. Szokták mondani, hogy ne olyan partnert keresél, aki mellett meg tudsz öregedni, hanem aki mellett fiatal tudsz maradni, és én ezt osztom.
1: Hát aztán, amikor már mind a ketten mondjuk 80 és 90 között vagyunk, és akkor szép lassan sétálgatunk, ott már lehet, hogy nem a megfiatalodás majd.
2: Nem, de akkor is értem, szerintem 80-90 éves embereken is lehet azt látni, igen, hogy én például olyan érdekes, például az egyik életem egyik szomorú szakasza, ugye, hogy kérdezted, hogy mi az, amikor így hirtelen egy másik dimenzióba találtam magam, az a válásom volt. Na, akkor nagyon padlóra kerültem, tehát akkor tényleg éreztem, akkor jelent meg az első ősz hajszálam.
1: De szó tényleg, szerint.
2: Egyik szó szerint. Tehát, hogy fizikai jelei voltak a szomorúságnak és a fájdalomnak. És
1: lehet, hogy az arcod is megkeseredett tartósan, lehet, hogy egyszerűen mások azt mondták, hogy szegény Judit, hogy hát, megöregedett most.
2: Én reménykedem azért, hogy nem. Tartós, hogy azért így összekalapáltam magam.
1: De, gyorsan, viszont.
2: De akkor tényleg nem éppen a legvidámabb napjaimat éltem, és amire ki akartam térni, hogy valahol, nem tudom, félreálltam autóval, és akkor épp két sírás között, és egyszer csak láttam, hogy egy másik autó, egy parkoló autóban egy hölgy kihajol, egy úr behajol, kb. 60-asok voltak, és vadul csókolóznak. És olyan boldogok voltak, és azt mondtam, hogy igen, ez a remény. Ez nem véletlenül történt ez a pillanat, mert ez egy remény arra, hogy nincs vége 40 éves korban a szerelemnek, 50 éve, sőt, 70-80 évesen az ember is találhat abban a kapcsolatban is igaz szerelmet és újdonságot, amiben van, és akár még egy új is jöhet. Persze hát, ahogy múlik az idő, azért egyre kisebb az esélye, de előfordulhat.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Azt ígérted, írsz nekem egy dalt. Mi az, ami ezen ennyire soká tart?

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt olyan az életedben, amikor megállt az idő? Vagy elmosódott az idő?
2: Baleset az volt, autóbaleset.
1: És az idő eltorzult közben?
2: Igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Annyira furcsa, hogy az egyik pillanatban még énekelgeted a kollégáiddal. Ez egy kolléganőmmel történt, és az ő kedvese vezette az autót.
1: Ott voltál te is, és együtt utaztatok?
2: És hárman, én ültem hátul, igen, ők elől kettem. És az egyik pillanatban még Demjén Ferenc Várj, míg fel kell majd a nap című dalát énekeltük, mert az szólt a rádióban, és nagyon boldogan utaztunk. Majd a következő pillanat, hogy pörgünk az autóba, és be egy árokba.
1: Megvan a pillanat csak emlékként egyébként?
2: Igen, igen.
1: Csak várj,
2: igen, igen.
1: Még fel kell majd, és akkor pont a dalban egyszer csak majd a nap.
2: És akkor egyszer csak jött egy ilyen furcsa, ilyen örvénylő, ködös élmény, és durva becsapódás. És ami aztán nagyon, nagyon megdöbbentő és lesújtó volt, hogy eltelt egy pár óra, például megjöttek a mentők, senkinek komoly baja nem lett, talán nem tudom, nekem hátul a fejemet kellett összevarni, de semmi olyan tragikus dolog nem történt. A lényeg az, hogy mikor kihúzták az autót, és láttam, hogy mi miből szálltunk ki, akkor egy olyan síró görcs jött rám, hogy csoda, hogy élünk, hogy ami ilyen megállíthatatlan, fékezhetetlen trauma volt hirtelen, hogy hát most azért tényleg hajszálunk múlt.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tarján Pál operaénekes.
2: Mentem hazafelé.
3: Magyarország.
2: Budapest második kerület.
3: Autóval, személyi autóm.
2: És kidőlt az erdőből egy több tonás fa, és ráesett a kocsi tetejére. Én akkor elvesztettem az eszméletemet. Volt egy körforgalom, azon úgy mentem át, hogy nem is elmondtam magamnál, és arra tértem magamhoz, hogy egy ember azt mondta, hogy ne mozogjak, már hívta a mentőket, lehet, hogy gerincsérülésem van. És akkor jött a mentő, elvitt, és eltörött a 1-es, 2-es, 3-as, 4-es csigolyám 59 helyen.
3: 59 helyen?
2: Igen. Tehát az egy elég komoly baleset. Eltörött az összes bordám, elől-hátul, sorozat bordatörés volt. Tehát megkaptam fölülről az ütést, azt se tudtam, hogy mi történik, mert hogy az ember ül a kocsiba, van egy tető, és a tetőre esett rá ez a fa. És akkor bevittek a kórházba, és akkor elindult egy nagyon hosszú procedúra. Ugye megállt az életem értelemszerűen. Én eldöntöttem, hogy akármilyen nehéz lesz, én ezt meg fogom csinálni, megpróbálom. Uh-huh. Mert abszolút nem voltam benne biztos, hogy ez egy sikerülni fog, vagy hogy valaha én még itt kimegyek a színpadra, vagy sem.
3: Hát vagy hogy eleve, hogy valaha fogsz tudni állni?
2: Az kiderült már, mert ott a kórházban az volt, hogy először csak fél méter tudtam járókerettel menni, aztán egy métert, aztán így, és akkor ahogy telt az idő, akkor én azt mondtam, hogy én meg akarok gyógyulni, és akkor volt egy hosszú folyosó, akkor amikor először járókerettel végig tudtam rajta menni, akkor ünnepeltem magam. Másfél hónap múlva járókeret nélkül gyors ütembe tudtam gyalogolni. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. És akkor mondtam, na jó, akkor itt az idő, hogy hazamenjek, mert otthon tudtam, hogy sok nem lehet összehasonlítani olyan gyorsan. Elkezdtem rendbe jönni. De ez mind kevés ahhoz, hogy te énekeljél, vagy te elkezdjél, mert az énekes egy fizikai munka. Sokan azt mondják, hogy egy régi kaszás arató munkás energiavesztését használ el, mert egy előadás alatt. Tehát, hát az volt, az nagyon nehéz volt. És ugye hát a kudarc, hogy én egy elég jó énekes voltam annak előtte, jó helyeken dolgoztam, és amikor elkezdtem énekelni, akkor az olyan szörnyű volt.
3: Arra gondolsz, hogy nem volt
2: semmi
3: hang,
2: nem volt
3: levegő?
2: Hát, az éneklés az egy olyan dolog, hogy az ember a testével dolgozik, tehát a rekezizmokkal, tüdejével, mindennel. Na most ez ott mind megsérült, plusz nem volt másfél évig használva, tehát az izom, ami eddig föl lett építve, az megszűnt, és azt újra kellett építeni.
3: Sikerült.
2: Hát, remélem.
3: Sikerült, mert működik.
2: Pontosan tisztában voltam azzal, hogy lehet, hogy agyon dolgozom magam, és semmi nem lesz belőlem. És azt mondtam, hogy akkor is vállalom. Tehát ez adja az életemnek az értelmét.
3: Ez olyan, mint egy erőpróba, nem egy még megerősítő, hogy akkor most felvértezted magad, és innentől
2: azért
3: már...
2: Azért mondtam, hogy már beszéltünk adáson kívül arról, hogy az ember megváltozik egy ekkora trauma után, egy csomó mindent átértékel értelemszerűen, sokkal toleránsabb lettem.
3: És ez másokkal?
2: Másokkal, természetesen.
3: Meg magaddal is biztos?
2: Hát, talán igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van, amire nem sajnálod az időt? És van, amire viszont nagyon is sajnálod?
2: Egyre inkább azt veszem észre, hogy...
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Felesleges csacsogásra, ami nekem régen nagyon jól ment. Már sajnálom az időt. Tehát, hogy inkább olyan tartalmas...
1: lényegre törő, úgy? Azt szereted.
2: Igen, és tartalmas. Uh-huh. Tartalmas, ami szól valamiről, uh-huh. ami épít, ami uh-huh. ad valamit. Nem arról beszélek, hogy ha mondjuk egy nagyon kedves barátommal történik valami, akkor napokig hallgatom, hogyha neki baja van és problémája van, akkor képes. Tehát, hogy akkor rá kell szánni az időt, mert tudom, hogy ki kell jönni belőle, és az neki jól esik, és ez egy terápia, akkor igenis beszéljünk róla. De a felszínes, felesleges dolgokra arra nagyon sajnálom.
1: Arra sajnálom, mint ahogy régen mondjuk a kisasszonyok teázás közben nézték mondjuk az időjárást.
2: Például. Szerintem lehet, hogy ez is korral jár, hogy az ember, hogy idősödik, egyre inkább rájön, hogy milyen drága az idő, és hogy milyen kevés van belőle.
1: És azt mondod egyébként, kevés van?
2: Kevés.
1: És tulajdonképpen telik? Vagy pedig végtelen az idő?
2: Nem.
1: Fogy?
2: Nem, végtelen, fogy. Igen. Nagyon emlékszem gyerekkoromban egy pillanatra, amikor így ültem a nappaliban. Anyukám otthon volt gyesen az öcsémmel, és mit tudom én, egy hétköznap délután is néztem az órát, ahogy így mennek rajta a másodpercek, és hosszú-hosszú percekig, és bejött anyukám, és azt mondja, hogy mit csinálsz? Mondom, nézem, ahogy múlik az idő, és azt mondja, jaj, de jó neked. És tényleg, hát ezt maximum nem tudom, lehettem. Hát öcsém akkor született, lette 8 éves körülbelül. Tehát, hogy ezt azért, ilyet már, ilyet már nem csinálok. Nem.
1: Pedig az is milyen érdekes, ha néznénk az órát, akkor észrevehetnénk, hogy tulajdonképpen ez csak körbe-körbe jár.
2: Ugyanúgy, mint mi. Igen.
1: Folyamatosan, mi is, így ahogy mondod, mi is csak körbe-körbe járunk.
2: Igen.
1: És akkor azt mondjuk, hogy telik, megint újraindul, és a nap is újra felkel, és újra.
2: Pontosan.
1: Sőt, le se nyugszik, csak a föld forog.
2: Pontosan.
1: Hát minden állandó tulajdonképpen, nincs is idő, ha így vesszük.
2: Hú, hát igen.
1: Csak magunkon látjuk, hogy...
2: És minden, igen. Már hogy egyre inkább, de...
1: Én magamra mondtam, nem rád.
2: De persze, igen, hogy az ember pozitívan áll hozzá, és jobban van magával, és ez most nem, szerintem ez nem közhely. Az kisugárzik.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Turisztikai szövetséget alakítanak a balatoni városok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A projekt megvalósítása során 3500 milliárd forint felhasználásával indul el a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A bejelentés szerint régiónk vasúti közlekedésében is új időszak veszi kezdetét. Modern szerelvényeket kap a Budapest-Szombathely és a Budapest-Sopron vonal. Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi lehetővé a jövőben a Zala-Szentibáni delta vágány, amelyet egy új megálló fog kiegészíteni. A tervek között szerepel még Vasvár-Nagykanizsa vonal hiányzó szakaszainak, valamint a Kőszeg-Szombathely vasútvonalnak a villamosítása is. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Galériák helyett ezúttal a Kőszegi utca ad otthont a képzőművészetnek Szombathelyen. Az Urbán Parti szervezői az alkotókat és műveiket szeretnék közelebb hozni a közönséghez. A látogatók személyesen is találkozhatnak a művészekkel a szombati forgatagban, mondta a rádiónknak Szalai Lilián festőművész.
6: Hatalmas öröm számunkra, hogy ilyen sok tehetséges művész és kézműves csatlakozott ez a programhoz. Fotoművészeken, a festőművészeken, az illusztrátorokon, a kerámiásokon át rengeteg kézműves a gyerekektől egészen a felnőttekig mindenki meg fogja találni az utcán azt, ami számára érdekes lehet. Én azért tartom ezt fontosnak, ne csak kötött helyszíneken tudjunk találkozni a művészettel, hanem az utcán sokkal közelebb kerülhetünk az alkotókhoz is, valamint az alkotásokhoz is, megismerhetjük az inspirációt.
5: Folytatódnak a nyári útfelújítások Vasban. Továbbra is sokfelé zajlik útburkolat felújítása megyében. A 87-es számú főúton Szombathely és Táplán-Szent kereszt között csak félpályán lehet haladni, ezért az autósoknak torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-ason Vasvár közelében kátyúznak, a Rába hídvég felé tartókat időnként megállítják. Zajlik még a Szombathelyi elkerülőn a Rumi úti csomópont átépítése, és komoly fennakadásokat okoz a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópont korszerűsítése is, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Közút. Gólyafiókát mentettek az acsádi idősek otthonából. Az idősek otthonának udvarán landolt egy repülni tanuló gólyafióka a Csádon. A madárra az intézmény egyik lakója vigyázott, amíg megérkezett a segítség. A gólyát végül a kőszegi Csernalkertbe szállították megfigyelésre, és egészségesnek bizonyul, a nyár végén visszaengedik a természetbe, számolt be róla a vaol.hu. Lakossági jelzések miatt razziáztak a rendőrök Szombathelyen. Összehangolt közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a szombathelyi rendőrök a város turisztikailag frekventált területein. Az egységek a vasút és autóbusz állomás környékén is megjelentek. Az akciót azok a lakossági bejelentések indokolták, amelyek hangoskodó, feltehetően bódult emberekről szóltak. A rendőrök 8 személyt állítottak elő, velük szemben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás, közölte a Vármegyei Főkapitányság. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Turisztikai szövetséget hoz létre Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros. Az öt város vezetője héten tartották az alakuló ülés Siófokon. A kezdeményezés célja, hogy a települések összehangolják érdekképviseletüket és közösen lépjenek fel a térség turisztikai fejlesztése érdekében. Az érintett városok együtt a Balaton vendég éjszakáinak jelentős részét adják, írja a veo.hu. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el.
4: Sporthírek.
5: Készen áll a pálya, alakul a hangulat a Hungaroringen. A pálya már teljes mértékben készen áll a hétvégi 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra, a Hungaroringen pedig már csütörtökön is szép számban vannak jelen a szurkolók. A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.
4: Időjárás jelentés.
5: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
7: Lux Funk Black Mix.
2: Black Mix.
8: If y'all really like to rock the funky beats.
9: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
10: Kisszel keverve.
7: Lux Funk Black Mix.
11: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
12: Görnönd FM, rap hangolva.
7: Black Mix.
11: Bővebb info a műsorról.

0: Black Mix-ben Alexa DJ.
1: Alexa DJ.
0: White Boy.
1: White Boy.
2: Lux Funk. Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
2: Lux Funk.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: White Boy.
1: White Boy.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben a Legstrang DJ.
2: A Legstrang DJ.
0: White Boy.
2: White Boy.
1: Lux Funk.
2: Lux Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
1: Lux Funk.

0: A Black Mix-ben a Lexan DJ.
1: A Lexan DJ.
0: White Boy.
1: White Boy.
2: Lexfunk.
1: Lexfunk.
2: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.lexfunk.com.
2: Lexfunk. Black Mix.

0: is something.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
3: A Black Mixben a Lexan DJ.
2: A Lexan DJ.
3: White Boy.
2: White Boy.
1: Lux Funk.
2: Lux Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
1: Lux Funk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Rengeteg a holttestem a szárazság miatt a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Egyre nehezebb háziorvos találni megyénkben is, jelenleg 32 praxisban nincs állandó orvos, az ellátást helyettesítéssel oldják meg. Egy friss elemzés szerint 6 körzet már legalább 10 éve betöltetlen, írja a Vaol. Pankaszon 2021, Őriszentpéteren és az egyik körmendi körzetben 2016, Egyházas Hollóson pedig 2015 óta nincs állandó háziorvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Új megoldás körvonalazódik a szombathelyi oladi plató azbeszt ügyében. A kormány bejelentette, hogy nem szállítják el a szennyezett kőzuzalékot, helyette az érintett útszakaszok leaszfaltozását támogatják. A kármentesítéshez egy 3 milliárd forintos országos azbeszt alapot hoznak létre, amelyből az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra. Felmond a Zelles Zsolt, a Sárvári fürdő stratégiai igazgatója. Kántes Zoltán ügyvezető távozása után a szakembernek kellett volna ellátnia a megbízott ügyvezetői teendőket. A Nyugat.hu értesülései szerint azonban Zelles azonnali hatállyal távozott. A sárvári létesítményben nyomozás indult, miután kiderült, hogy tényleges munkavégzés nélkül váltott fel fizetést egy személy. Az ügy következtében mondottak szerződést a korábbi ügyvezetővel. Nagy teljesítményű teleszkóppal kémlelhetjük az eget hegyhátsálon. A csillagvizsgálóban a Hold és a Vénusz bolygó kerül fókuszba szombaton este. Az eseményen a kettős csillagokat és a galaktikus ködöket is bemutatják az érdeklődőknek. A hegyháti csillagvizsgáló alapítvány programja a nyári égbolt látványosságaira hívja fel a figyelmet. Melléképületek égtek Csörökneken. Tűz volt tegnap délután. Az Arany János utcában két melléképület gyulladt ki. A lángok egy lakóház tetőszerkezetére és a szomszédos teraszra is átterjedtek. A tüzet a Szentgotthárdi, a Körmendi és a Szombathelyi Hivatásos, valamint a Magyar Laki Önkéntes Tűzoltók fékezték meg, adta hírül a Vasi Katasztrófavédelem. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Rengeteg a haltetem a szárazság miatt a Balatonnál. A Balaton élővilágát is megviseli a tartósan alacsony vízállás. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint június végéig több mint 2400 elpusztult állatot gyűjtöttek össze. A haltetemeket a tó 220 kilométeres partszakaszáról távolították el. A szakemberek úgy vélik, hogy az elhullások hátterében a betegségek mellett a környezeti hatások állhatnak. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előnyt biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra.
0: Sporthírek.
1: Elődöntős a magyar férfi válogatott. A magyar férfi kézilabda válogatott 16-11-re elnyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddöntőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
2: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
3: If y'all really like to rock the funky beats.
4: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
2: Lux Funk Black Mix.
5: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
6: Görlend FM, rád hangolva.
2: Black Mix.
5: Bővebb info a műsorról

0: Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Bernard Tomi.
2: Bernard Tomi.
0: Lux Funk.
2: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Flux Funk Black Mix.
1: Flux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Legfang DJ.
1: A Legfang DJ.
2: Bernard Tomi.
1: Bernard Tomi.
0: Flux Funk.
1: Flux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Flux Funk.

Bravo, man. What do you expect? The guy's a gigolo, man. You know, I'm

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Bernard Tomi.
1: Bernard Tomi.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Legtrend Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben a Legtrend DJ. A Legtrend DJ. Bernard Tomi. Bernard Tomi.
1: Lux Funk.
0: Lux Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
0: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
1: Lux Funk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Két múzeum és a Széchenyi könyvtár vezetőjét is elbocsátották. Vizsgálják a 60 pusztai farm zebratartási szabálytalanságait. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ságodi Attila a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A Momet tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy Animációs Fesztiválon is. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt, a nem megfelelő kerítés miatt 3 zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A projekt megvalósítása során 3500 milliárd forint felhasználásával indul el a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A bejelentés szerint régiónk vasúti közlekedésében is új időszak veszi kezdetét. Modern szerelvényeket kap a Budapest-Szombathely és a Budapest-Sopron vonal. Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi lehetővé a jövőben a Zala-Szentiváni delta vágány, amelyet egy új megálló fog kiegészíteni. A tervek között szerepel még Vasvár-Nagykanizsa vonal hiányzó szakaszainak, valamint a Kőszeg-Szombathely vasútvonalnak a villamosítása is. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Galériák helyett ezúttal a Kőszegi utca ad otthont a képzőművészetnek Szombathelyen. Az Urban Party szervezői az alkotókat és műveiket szeretnék közelebb hozni a közönséghez. A látogatók személyesen is találkozhatnak a művészekkel a szombati forgatagban, mondta a rádiónknak Szalai Lilian festőművész.
2: Hatalmas öröm számunkra, hogy ilyen sok tehetséges művész és kézműves csatlakozott ez a programhoz. Fotoművészeken, a festőművészeken, az illusztrátorokon, a kerámiásokon át rengeteg kézműves. A gyerekektől egészen a felnőttekig mindenki meg fogja találni az utcán azt, ami számára érdekes lehet. Én azért tartom ezt fontosnak, ne csak kötött helyszíneken tudjunk találkozni a művészettel, hanem az utcán sokkal közelebb kerülhetünk az alkotókhoz is, valamint az alkotásokhoz is, megismerhetjük az inspirációt.
1: Folytatódnak a nyári útfelújítások Vasban. Továbbra is sokfelé zajlik útburkolat felújítása megyében. A 87-es számú főúton Szombathely és Táplán-Szentkereszt között csak félpályán lehet haladni, ezért az autósoknak torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-ason Vasvár közelében kátyúznak, a Rába hídvég felé tartókat időnként megállítják. Zajlik még a szombathelyi elkerülőn a Rumi úti csomópont átépítése, és komoly fennakadásokat okoz a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópont korszerűsítése is, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Közút. Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Egyre nehezebb háziorvos találni megyénkben is, jelenleg 32 praxisban nincs állandó orvos, az ellátást helyettesítéssel oldják meg. Egy friss elemzés szerint 6 körzet már legalább 10 éve betöltetlen, írja a Vaol. Pankaszon 2021, Őriszentpéteren és az egyik körmendi körzetben 2016, Egyházas Hollóson pedig 2015 óta nincs állandó háziorvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Új megoldás körvonalazódik a szombathelyi oladi plató azbeszt ügyében. A kormány bejelentette, hogy nem szállítják el a szennyezett kőzuzalékot, helyette az érintett útszakaszok leaszfaltozását támogatják. A kármentesítéshez egy 3 milliárd forintos országos azbeszt alapot hoznak létre, amelyből az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra. Felmond a Zelles Zsolt, a Sárvári fürdő stratégiai igazgatója. Kántes Zoltán ügyvezető távozása után a szakembernek kellett volna ellátnia a megbízott ügyvezetői teendőket. A nyugat.hu értesülései szerint azonban Zelles azonnali hatállyal távozott. A sárvári létesítményben nyomozás indult, miután kiderült, hogy tényleges munkavégzés nélkül vehetett fel fizetést egy személy. Az ügy következtében bontottak szerződést a korábbi ügyvezetővel. Nagy teljesítményű teleszkóppal kémlelhetjük az eget Hegyhátsálon. A csillagvizsgálóban a Hold és a Vénusz bolygó kerül fókuszba szombaton este. Az eseményen a kettős csillagokat és a galaktikus ködöket is bemutatják az érdeklődőknek. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány programja a nyári égbolt látványosságaira hívja fel a figyelmet. Melléképületek égtek Csörökneken. Tűz volt tegnap délután. Az Arany János utcában két melléképület gyulladt ki. A lángok egy lakóház tetőszerkezetére és a szomszédos teraszra is átterjedtek. A tüzet a Szentgotthárdi, a Körmendi és a Szombathelyi Hivatásos, valamint a Magyar Laki Önkéntes Tűzoltók fékezték meg, adta hírül a Vasi Katasztrófa Védelem. Gólyafiókát mentettek az acsádi idősek otthonából. Az idősek otthonának udvarán landolt egy repülni tanuló gólyafióka Acsádon. A madárra az intézmény egyik lakója vigyázott, amíg megérkezett a segítség. A gólyát végül a kőszegi Csernalkertbe szállították megfigyelésre, és egészségesnek bizonyul, a nyár végén visszaengedik a természetbe, számolt be róla a vaol.hu. Lakossági jelzések miatt razziáztak a rendőrök Szombathelyen. Összehangolt közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a szombathelyi rendőrök a város turisztikailag frekventált területein. Az egységek a vasút és autóbusz állomás környékén is megjelentek. Az akciót azok a lakossági bejelentések indokolták, amelyek hangoskodó, feltehetően bódult emberekről szóltak. A rendőrök 8 személyt állítottak elő, velük szemben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás, közölte a vármegyei főkapitányság. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromat ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Turisztikai szövetséget hoz létre Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros. Az öt város vezetője héten tartották az alakuló ülés Siófokon. A kezdeményezés célja, hogy a települések összehangolják érdekképviseletüket, és közösen lépjenek fel a térség turisztikai fejlesztése érdekében. Az érintett városok együtt a Balaton vendég éjszakáinak jelentős részét adják, írja a veo.hu. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Rengeteg a haltetem a szárazság miatt a Balatonnál. A Balaton élővilágát is megviseli a tartósan alacsony vízállás. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint június végéig több mint 2400 elpusztult állatot gyűjtöttek össze. A haltetemeket a tó 220 kilométeres partszakaszáról távolították el. A szakemberek úgy vélik, hogy az elhullások hátterében a betegségek mellett a környezeti hatások állhatnak. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előnyt biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat- és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el. Készen áll a pálya, alakul a hangulat a Hungaroringen. A pálya már teljes mértékben készen áll a hétvégi 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra, a Hungaroringen pedig már csütörtökön is szép számban vannak jelen a szurkolók. A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik. Elődöntős a magyar férfi válogatott. A magyar férfi kézilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddöntőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Exim bankos hitelek miatt tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Továbbra is küzdenek a pusztító erdőtüzekkel Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ságódi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István azt írta, Ságódi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Két ügyben pedig nem a bank igazgatósága döntött, vagy Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter, vagy az előző kormány rendelte el a hitelnyújtást. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra sem. Spanyolországban több mint 40 ezer embert telepítettek ki vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az unió segítségét kérte az oltási munkálatokhoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Két múzeum és a Széchenyi könyvtár vezetőjét is elbocsátották. Vizsgálják a 60 pusztai farm zebratartási szabálytalanságait. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ságodi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását.